0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is a legendás poptarisznya internetes változatát.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: A poptarisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió. This is Jonathan.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: játszotta, máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés. Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a pottarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@pottarisznya.hu e-mail címen.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Újra elérkezett az idő, hogy visszaemlékezzünk egy felejthetetlen év nagy slágereire itt a Mixaktákban. A mixmester ezúttal is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig, mint mindig... Mai időutazásunk során a 90-es évek elejére látogatunk vissza, amikor Dr. Alban saját életéről énekelt. A Right Said Fred pedig azt szerette volna, ha lányok nem beszélnek, hanem csókolnak. Az év egyik legnagyobb slágerét az Inner Circle szállította. Michael Jacksonnal együtt emlékeztünk. A Chris Cross-szal pedig együtt ugráltunk. Mikor történt mindez? Mai időutazásunk célja 1992. És ennyi év távlatából talán már azt is mondhatjuk, hogy a 90-es évek egyik legnagyobb slágere egy afrikai fogorvos nevéhez fűződik. A ma már 50-es éveiben járó Alban Mapa Nigériában született, és 18 éves korában Svédországba emigrált, ahol pár évvel később megkezdte fogorvosi tanulmányait. Hogy eltarthassa magát, az egyetem mellett DJ-ként kezdett dolgozni egy stockholmi diszkóban, ahol hamar felfigyeltek egyedi stílusára, hiszen nem csak hogy jól rakosgatta lemezeket, de néha rá is énekelt, sőt mi több rappelt a számokra. Tanulmányai befejezése után megnyitotta fogorvosi praxisát, de keresett kiegészítésként tovább pörgette a lemezeket. 1990-ben fedezte fel egy svéd producer, és elkészítették első slágerét, a Hello Africa címűt. Az album több mint 1 millió példányban kelt el. Második albuma rajta az It's My Life-al még ezt a sikert is felülmúlta. Számos országban jutott a slágerlisták élére, és további szerzeményeivel Dr. Alban, aki egyébként svéd feleségével és kislányával ma is Stockholmban él, összesen 5 millió albumot és 6 millió kislemezt adott el világszerte. Sing Hallelujah, No Coke, Look Who's Talking One Love. Csak hogy néhányat említsek a 90-es évekbeli slágerei közül, amelyek méltán tették őt népszerűvé egész Európában. Mai első mixünkben jön tehát a reppelő fogorvos, ígérem nem fog fájni, és hallhatjuk még többek között a Right Said Fred és a Snap egy-egy slágerét is itt a Mixaktákban 1992-ből.

90-es évek elejére utazunk vissza a mai Mixaktánkkal, pontosabban 1992-be, amikor is Európában tulajdonképpen megalakult az Európai Unió. Amerikában pedig Bill Clintont választották elnöknek. A volt Jugoszlávia területén tovább folytatódtak a függetlenségért vívott harcok, itthon pedig kezdetét vette a médiaháború. Barcelonában rendezték meg ez évben a 25. nyári olimpiát, amely különösen emlékezetes a számunkra, hiszen Egerszegi Krisztina 3, még Darni Tamás 2 aranyérmet is nyert úszásban. Cseng a fülemben, hogy Török Laci ezt közvetítette. Darni Tamás, tőle már nem lehet elvenni. És nem is lehetett, vagy jön a magyar csapat 11 arannyal, 8 ezüsttel és 7 bronzzal tért haza Magyarországra. Így az 1992-es éremtáblázaton sikerült a 8. helyet megszereznünk. Itthon májusban az LGT nagyszabású búcsúkoncertet tervezett a Nyugati pályaudvaron, amiből a nagy érdeklődés miatt tulajdonképpen 4 koncert lett, de mint tudjuk, hál' Istennek, mégsem búcsúztak el véglegesen, hiszen azóta is töretlen sikerrel álltak már többször is színpadra. Zenei érdekesség még, hogy ebben az évben jelent meg a Guns N' Roses November Rain című dala.

A majdnem 9 perces dal a leghosszabb kislemezgént került a top 20-ba a Billboard listán. És még egy mosolyogtató hír 1992-ből, John Major angol miniszterelnök bejelentette. Erzsébet királynő úgy döntött, hogy fizet személyi jövedelemadót. Én pedig úgy döntök, hogy most meghallgattunk a mai második mixünkben 5 újabb nagyslágert 1992-ből.

0: Megállás nélkül. Mixokták. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldöntetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Ez itt még mindig a Mixakták, a legjobb slágerekkel megállás nélkül, ezúttal 1992-ből. A mikrofonnál Bétót László. Úgy látszik, ebben az esztendőben a magyar együttesek minden gondolata csak a szerelem körül forgott. Ebben az évben szállt fel először a nagysikerű repülő.

e felemben császár előd épp rólad álmodott. A republiki szeretett valakit, persze valamiért.

szerelem persze a külföldi előadókat is megérintette. Mai harmadik mixünkben csupa szerelmes dal következik. Jön Shabba Ranks és a Mr. Loverman. Shanice a mosolyunkat szereti majd. A Ten Sharp You című dala a kor egyik legsikeresebb szerelmes felvétele. És meghallgatjuk az év egyik legnagyobb slágerét az Inner Circle-től. Természetesen 1992-ből.

Ez itt még mindig a Mixapták az elmúlt évtizedek legjobb slágereivel, ezúttal 1992 slágereit idézzük fel, melyek közül bizonyára önök is emlékeznek a Please Don't Go című W szerzeményre. Az olasz Eurodance csapat egy 1979-es Casey and the Sunshine-ben slágert porolt le, és ért el vele figyelemre méltó sikereket főként Európában. A dal érdekessége, hogy a W-val egy időben egy angol csapat is igencsak hasonlóan dolgozta fel ezt a szerzeményt, és nekik sikerült hamarabb bevenniük az amerikai piacot, így az ottani milliós eladásról lemaradt az együttes. Mai negyedik mixünkben hallhatjuk még Marky Mark első sikerét is, akit a mozirajongók Mark Wahlbergként ismerhetnek, nem ritka, hogy egy énekes filmekben is feltűnik. Mark Wahlbergnél viszont nem ez a helyzet. Ő ugyanis a 90-es évek elején elért zenei sikereit félretéve hódította meg Hollywoodot, és azóta már több mint 20 filmben szerepelt, és nem mellesleg Oscarra is jelölték. Zenei karrierjét egyébként bátyjának köszönheti, aki a 90-es évek elejének legsikeresebb fiú csapatának, a New Kids on the Block-nak volt a tagja. Következzen tehát mai utolsó összeállításunk 1992-ből.

0: Mai időutazásunk 1992-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb időutazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixokták. B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Mixokták. Nincs megállás.
1: Kellemes napot mindenkinek! Eltelt egy újabb hét, jön egy újabb év itt a Mixaktákban a legnagyobb slágerekkel, úgy, ahogy még nem hallották őket. A Mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig természetesen... Mai adásunkban negyed évszázadot utazunk vissza az időben, hogy meghallgassuk például a Queen nagy slágerét, a Radio Gagát. Ebben az évben Stevie Wonder csak azért hívott bennünket, hogy szerelmet valljon. Aztán volt egy kis nyugi, egy kis relax a Frankie Goes to Hollywood jó voltából. Aztán kergettünk szellemeket a szellemírtókkal. Lányoknak pedig csak a szórakozáson járt az eszük. A mai Mixaktákban irány 1984.
2: Ez jó!
1: 1984 vitathatatlanul legnagyobb slágere, a mára klasszikussá vált I Just Call to Say I Love You című dal, a popzen egyik ikonjától, Stevie Wondertől. Az 1950-ben született pop és szólénekes, igen sokoldalú zeneszerző és rengeteg hangszeren játszik. Koraszülöttként jött világra, és az inkubátorban túl sok oxigént kaphatott, valószínűleg ezért vakult meg. Ez azonban nem akadályozta meg, hogy már gyermekként kitűnjön fantasztikus zenei tehetségével. Már 9 évesen zongorázott, szájharmonikán játszott és dobolt. Első albuma már 12 éves korában megjelent. 14 évesen klasszikus zongorázást tanult a michigani vakok iskolájában. Tanulmányainak befejezése után sorra gyártotta a slágereket és saját kiadót is alapított. Albumain olyan zenészek működtek közre, mint Herbie Hancock vagy George Benson, és az egyik legnagyobb sikerét Paul McCartney-val aratta 1982-ben, ugye emlékeznek a dalra. Ez volt az Ebony and Ivory. Művészként a polgárjogok elkötelezettje és a különböző bőrszínűek egyenjogúságának élharcosa. Neki köszönhető például, hogy Martin Luther King születésnapja nemzeti ünnep lett Amerikában. Egy Oscar-díj birtokosa is, amelyet az első mixünkben hallható I Just Call to Say I Love You című daláért kapott. A díjat köszönő beszédében Nelson Mandelának ajánlotta. 2009. januárjában pedig Barack Obama elnöki beiktatásán mutatta be új dalát, akit egyébként igen kitartóan támogatott az elnöki székért folyó küzdelemben. Jöjjön tehát első mixünkbe Stevie Wonder és még 4 hatalmas siker 1984-ből itt a Mixaktákban.

1984 legemlékezetesebb slágereit idézzük fel a mai mixaktákban, és ahogy azt már megszokhatták, bepillantunk egy kicsit az év hazai és külföldi történéseibe is. Ebben az évben lett merénylet áldozata Indira Gandhi, indiai miniszterelnök, akit Sikh testőrei gyilkoltak meg, mivel leromboltatta egy szent templomukat. Az esemény utáni zavargásokban több Sikh állampolgár életét vesztette. Angliában is merényletet kísérelt meg az ira Margaret Thatcher ellen, de ő ezt kisebb karcolásokkal megúszta, és ebben az esztendőben első angol miniszterelnökként Magyarországra is ellátogatott. Júliusban megkezdődtek a 23. nyári olimpiai játékok, amelyen sajnos a magyar csapat a többi szocialista tömbhöz tartozó országgal együtt nem vehetett részt. Ez volt a Szovjetunió válasza, amiért a 4 évvel korábban megrendezett moszkvai olimpiát több nyugati ország bojkottálta a Szovjetunió afganisztáni bevonulása miatt. A Formula 1-ben Niki Lauda megszerezte pályafutásának 3. világbajnoki címét, mindössze 0,5 ponttal csapattársa Alan Prost előtt. Itthon a brit heavy metal új hullámát képviselő Iron Maiden lépett fel a BS parkolójában. Szeptemberben pedig egy P-Mobil koncerttel végleg bezárt a kapuit a főváros egyik fontos koncertszínhelye, a Budai Ifjúsági Park. A dologban az a szomorú, hogy ma is pontosan úgy néz ki, ahogy ezt 1984-ben ott hagytuk. 1984-ben több mára klasszikusnak számító filmet is vetítettek a mozik, mint például a Szellemírtókat vagy a Terminátor első részét. A rádiók pedig ez évben is ontották a slágereket, melyek közül most, mai második mixünkben meghallgatunk újabb 5-öt, természetesen a mixaktákban.

0: Két név és rengeteg klasszikus megállás nélkül. Mik szokták? Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu A mixaktákat hallgatják kedvenc rádiójukban, a mikrofonnál Tóth László. 1984 külföldi zenei sikereit állítottuk össze ma önöknek, de természetesen érdemes visszagondolnunk az év magyar slágerére is. 1984-ben száguldott például Cserháti Zsuzsa és Csálé a Porsche szerelemmel. Semre pedig dadogva brékelt. Szikora Robi az Ergóban pedig szerelmes volt, mint egy nagy ágyú. Varga Miklós a Vén Európáról énekelt.

0: A mai Mixaktákban 1984-be utaztunk vissza, sőt, mi több, még az utazás most is tart, de csak azért, hogy bemutassuk önöknek a legnagyobb slágereket. Éppen ezért a 70-es, 80-as évek egyik legnagyobb slágergyáros együttese nem maradhat ki műsorunkból. A Queenről már Freddie Mercury kapcsán ejtettem néhány szót itt a Mixaktákban, de érdemes egy kicsit az együttesről is beszélnünk, hiszen 150 millió eladott lemezükkel és több mint 700 élő fellépésükkel a Queen a rock történelem egyik legsikeresebb bandája. Az együttes a 70-es évek elején alakult, és az igazi áttörést az 1975-ben megjelent Bohemian Rhapsody című daluk jelentette, amely mind szokatlan stílusával, mind hosszúságával kitűnt az akkori slágerek közül, és Amerikában tripla platina lemez lett belőle. 1977-ben adták ki 6. albumukat, rajta legnagyobb Queen dalokkal, mint például a We Will Rock You-val vagy a We Are The Champion-dal. Freddie Mercury 1991-es tragikus halála nem csak az együttes, de az egész világot megrázta és ráirányította figyelmet az akkor idők legrettegettebb betegségére, az AIDS-re. Az együttes koncertjei a világ minden pontján hatalmas szenzációnak számítottak, amit a Queen igyekezett is meghálálni. Talán önök között is van olyan, aki ott volt 1986-ban a Népstadionban, amikor Freddie Mercury a következő meglepetéssel kedveskedett a magyar rajongóknak.
1: Tonight for the first time, this is a very special song from Queen to you.

Hát ilyen figura volt ez a Freddy. És persze a Queen, aminek egyik legnagyobb 80-as évekbeli sikere, a Radio Gaga jön most a negyedik mixünkben, és további négy slágért is hallhatnak önök, ha velünk tartanak, 1984-ből.

0: Mai időutazásunk 1984-be repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra!
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával. Itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: És szép jó estét kívánunk újra itt a stúdióból. Egy újabb szerda, ahogy szoktuk mondani. Ildivel közösen érkeztünk meg ebben a nyári napsütésben, mind a ketten jó lazán vagyunk, és frissen, kipihenten mondhatnánk. Vajon ez a valóság, vagy nem, Ildi, nálad nem tudom, hogy van ez.
3: Hát én még félig szabadságon vagyok, de a műsor kedvéért természetesen itt vagyok, nagyon izgulok, és köszönöm,
2: én is. Na, szuperül hangzik. Én most azt néztem, hogy igen, na, csináltam egy olyat, hogy rossz mikrofont húztam föl, és kerestem, hogy miért nem válaszoltál, aztán rájöttem, hogy azért,
4: mert... Ja, akkor válaszolj, akkor
2: most válaszolj, akkor újra kérlek.
4: És köszöntöm a hallgatókat. Ez a kis nyári szerda este, kora délután, nem is tudom, hogy mondjam, én a szabadságra jöttem vissza, de még amúgy Szabin vagyok, de a műsor kedvéért természetesen itt vagyok ma este is, mert nagyon szeretem ezeket a szerda estéket.
2: Hát főleg, mert mégiscsak hát szokta, hogy is mondta Laci annak ide, hogy jóképű srácsal
4: itt lehet rádiózni, szórakozni. Hogy a bosszantó a jóképű műsorvezető társammal találkoztatom ismét.
2: És hát ugye a szokásokhoz szívvel megint hoztunk egy ilyen témát. Hát most egy olyan területre fáradtunk, még mindig azért az üzletszerzés vonalán vagyunk, hogy mégis, hogyha már beszélgettünk az értékesítésről, a marketingről, nyilván a marketingről csak így érintőlegesen, de hogyha belegondolunk, akkor van még egy olyan pont, ami azért a mai életünkben elég érdekes és fontos lehet, és ez nem más, mint a weboldalaknak a világa, de itt most ne arra gondoljunk, hogy na most arról fogunk beszélni, hogy hova tegyünk milyen szekciókat, hanem mégiscsak arra, hogy mi az, ami változott, mi mint felhasználóként, hogyan értékelünk egy weboldalt, mi az, amire érdemes figyelni, mert hogyha éppen mi magunk figyelünk valamit, akkor mit veszünk észre akár saját tapasztalatainkon, vagy éppenséggel mit veszünk észre a saját weboldalunkon, hogyha rátévedünk és megnézzük, mennyire maradnánk ott. Te, Ildi, szoktad nézegetni a saját oldalatokat?
4: Igen, igen, és bevallom, hogy elvileg az alapján, amit tudok tőled, hogy milyenek kéne lenni egy weboldalnak, miénk nem jó ehhez. De elmondom, hogy miért ilyen, csak hogy egyből védekezzek. Ez pedig azért van, mert nagyon sok olyan kérdést tesznek fel nekünk a képzésekkel, meg a szervezetfejlesztéssel kapcsolatban, amiről jó tudni, hogy ott van a weboldalon. Tehát a mi oldalunk az nagy mértékben informatív, azért, hogy ne kelljen sok dolgot sokszor elmondani, vagy ilyen PDF-es anyagokat küldözgetni az érdeklődőknek, hanem csak egy linket berakok, és azt mondom, hogy akkor erről itt tudsz olvasni, és ezért tudom, hogy nem kéne rajta, hogy ennyi szöveg legyen, de eddig mindig azt a visszajelzést kaptam a mi ügyfeleinktől, hogy ők örülnek annak, hogy ott mindent egy helyen megtudnak arról, hogy mit csinálunk.
2: Tehát a képzésekről van egy külön ilyen tartalom, ami megjelenik, igen. Tehát nem az a lényeg, hogy élete végéig tartó oldalgörgetéssel megy, hanem hogy van egy tartalom, ami leírja, hogy mégis mi történne egy képzésen.
4: Igen, igen, és ez azt a visszajelzést kaptuk, hogy ez nagyon hasznos, mert például, ha valaki mondjuk egy pályázatba be akarja tenni, vagy a főnökének akarja ajánlani, ugye nagyon sokan a cégektől nem a vezető keresgeti a dolgokat, hanem kiadják ezt általában valamilyen adminisztratív vagy HR-es munkaerőnek, és nekik ez nagyon jó, hogy fogja, kimásolja, beteszi, akár egy PPT-be szól, hogy nagyon jól lehet vele dolgozni.
2: Ó, tehát akkor te a weboldalt kicsit máshogyan és másra használod, meg a te ügyfeleid máshogy használja. Hát a mi esetünkben egy picit eltérő, ott ugye különböző weboldalaink vannak, mondjuk azért azt hiszem van vagy öt, így különböző területeken, témákban, de tudok nagyon sok különböző céget, aki különbözőképpen használ, és van, ahol az a jó, amikor van egy sima úgynevezett ilyen érkező vagy landing oldal, ahol ténylegesen van egy, hát a régi szokásoknak megfelelően egy jó kis hosszú, tartalmas szöveg, nem megy onnan senki sehova, rákattintunk, aztán megyünk tovább, és vannak ezek az informatív oldalak. Na most itt is azért érdemes megkülönböztetni, hogy milyen iparágban és hogyan dolgozom, hogy nyilván egy webshopon nem akarsz életed végéig tartó szövegeket olvasni, vagy egy céges weboldalon, ami nem egy képzést akar eladni, hanem inkább csak egy ilyen céget megnézzünk, hogy mégiscsak akarnánk-e ott egyáltalán vásárolni, vagy jó lenne egy ügyfél együttműködésre, teljesen más elvek meg alapgondolatok mentén tudunk azon végigmenni. De az elsődleges, legfontosabb cél, amit mi szoktunk mondani a partnereinknek, hogy nézzük meg, hogy mi a weboldalnak a célja, de igazából, hogyha azt még egyel visszalépünk, akkor megkérdezzük, hogy mi a te célod, miért akarod ezt az oldalt, vagy éppen mi lenne az, ami a vállalkozásodat a leginkább támogatná ebben az online térben.
4: Ebben abszolút igazad van, mert van egy másik oldalunk, ott viszont kizárólag csak coaching szolgáltatásokat hirdettünk, vagyis hát ajánlunk, és az viszont egy ilyen úgynevezett egyoldalas, tehát ott tényleg az van, hogy hányféle coachingot lehet tőlünk, tehát ilyen tanácsadást lehet tőlünk rendelni, mi ez, időpontfoglalás, itt tudod velünk felvenni a kapcsolatot, tehát ott meg az a cél, hogy minél gyorsabban jusson el az illető oda, hogy felvegye velünk a kapcsolatot, hogy aztán vissza tudjuk őt hívni, meg akár már konkrét időpontfoglalással, tehát két, mondjuk itt cégünkben teljesen mások a célok.
2: Eltérőek az ügyfelek is vajon, vagy
4: igen,
2: azok
4: mert a coachingban sokszor keresnek, ott inkább magánemberekről van szó, illetve mondjuk olyan vezető, aki a munkatársainak keresne valami megoldást, de például párkapcsolati coachingot is lehet ott olvasgatni, tehát az sokszor magánembereknek szól, és ők nem akarnak ott hosszú perceket meg sok információt olvasni, hanem azt akarják érezni, hogy ők jó helyen vannak, tehát hogy megérkeztek oda, ahova akartak, és hogy gyorsan tudjanak tájékozódni.
2: Tehát igazából ott jól definiálva, rövid információval megnyered és
4: hát igen, de ez egy egyszerű dolog, szóval nem olyan, mint a tanácsadó cégünk, ahol csinálunk mindenféle képzéseket, pályázatból, nem pályázatból, szervezetfejlesztést ennek-annak. Szóval ez egy nagyon szertágazó és nagyon nehéz az. Tehát azt legalább egy 3-4 al oldalra kellene, vagy al mondjuk így brandre kellene szétbontani, de hát ehhez meg soha nem volt elegendő energiám, hogy ezt végig gondoljam, meg egy szakember kellene hozzá nyilván, de ez rajta van mindig a bakancslis listámon, hogy ezt a honlapot egy picit lejjebb vegyem, de közben meg nagyon gyorsan megtalálnak bennünket azokban a témákban, szóval naponta 2-3 kapcsolatfelvétel, azon megérkezik, szóval alapvetően a célnak megfelel.
2: Hát, hogyha jól működik és hozza az ügyfeleket, akkor igen, ilyen szempontból maximum fejleszteni lehetne, vagy kicsit kiegészíteni. Ugye mégis a témát miért hoztuk be, mert azért nem egy ilyen hétköznapi dolog, ugye változnak a szokások, mi magunk is változunk, és az egyik ilyen legkonkrétabb dolog, ami változott, az talán az lenne, hogy sokszor beszéltünk már erről, hogy egyre kevesebb időnk van egy napban, vagyis hát hivatalosan állítólag a 24 óra se 24 óra már, ahogy megy körbe a föld körül, ahogy így keringünk. Mármint, hát ezt most jól megmondtam.
4: Nem, úgy érzem, értettem, amit akartál mondani, szóval kevesebb az objektív-szubjektív időnk is.
2: Igen. Hát igen, ez a mai nap, ez ilyen.
4: Nem baj, nem baj, nyár van, semmi gond.
2: És hogyha abba gondolunk bele, hogy egész nap információ köré épülünk, folyamatosan bombáznak minket. Tehát most itt nem csak a plakátokra bármire gondolok, de hogyha rámegyünk egy közösségi médiára, amit ugye elvileg ingyen használunk, cserébe az adatainkért, meg azért, hogy egy raklapnyi hírt és információt láttunk non-stop, rámegyünk egy weboldalra, ott is látjuk a különböző tartalmakat, egyre jobban ilyen információ túltöltöttségben vagyunk, és elmondhatjuk azt, hogy szerintem egyre kevesebb információt szeretnénk látni, csak azt, ami fontos. És ezért már nem is olvasunk végig ilyen hosszú tartalmakat, kivétel, amit elmondtál, hogyha dedikáltan valamit keresünk csak egy bizonyos cél érdekében, ahol utána is akarunk annak járni. Mit tudom én, csinálunk egy kutatást, vagy éppen egy ilyen projektben vagyunk benne, ahol jó lenne egy tréning, és akkor ott jobban utána nézünk. Te hogy látod amúgy a napi felhasználásodat, hogy mennyire tér el attól, hogy na most akkor te egy projektmunka miatt olvasni akarsz valami után, és partnert keresel, vagy mondjuk otthon csak úgy nézelődsz?
4: Hát így otthon nem szoktam nézelődni céltalanul, szóval én igyekszem detoxikálni magam internetileg, tehát ilyen dedikált időim vannak arra, hogy mikor használom az internetet munkára. Mert hogyha erről elfeledkezem, akkor tényleg az van, amit mondasz, hogy nem, hogy 24 óra nem lenne elég, hanem tényleg az ember csak a neten lógna. Úgyhogy én a lehető legkevesebbet tartózkodom az interneten munka céljából. Most a magánéleti rész az másik, ott is van egy önkorlátozás a részemről, de a honlapoknál ugye nyilván az utóbb majd fogunk beszélni valamelyik adásban nyilván a mesterséges intelligencia eszközökről, de mostanában azt vettem észre, hogy bármit keresek, mindjárt egyből ugye egy AI-ba ütközöm, aki azonnal átgondolja helyettem, megfogalmazza nekem, átdob ide-oda, olyanokat is javasol, amiket egyáltalán nem kérdeztem, na én már ott kezdek egy kicsit
2: túltöltődni,
4: ingerült lenni, igen, hogy nem ezt akartam, nem kérdeztem, nem akarom tudni, hanem szeretnék oda jutni valahová, ott gyorsan meg akarom tudni, hogy ők-e azok, akik nekem segíteni tudnak, azt keresem-e, gyorsan hadd vegyem fel ott valakivel a kapcsolatot, aztán hadd húzzak el onnan. Tehát, hogy inkább ilyen, én ebben a szempontból én itt ilyen eredményorientált ügyfél vagyok.
2: És ha már bedobtad ezt az AI vonalat, neked mi az érzésed azért, amióta elindult nagyon ez az AI forradalom, nevezzük így, hol keresel inkább? Úgy megnézed keresésben, Google vagy bármilyen egyébben, vagy pedig egyből bemész az ilyen jó kis nyelvi modellekbe, és elkezdesz kérdezősködni, és akkor majd a dobál ki neked lehetőségeket?
4: Hát attól függ, hogy mit szeretnék. Tehát, hogyha valamilyen szolgáltatást keresek, vagy valami terméket, akkor én továbbra is a klasszikus keresőben vagyok. Ha viszont valamilyen szakmai tartalmat akarok, olyat, amiből aztán utána tovább dolgozom, akkor viszont a saját előfizetésünk köztartozó AI-t használom, és ővel beszélgetek, meg ugye eleve már azzal, hogy sokat töltöm ott vele az időmet, így már meg is okosodott azzal kapcsolatban, hogy én mit akarok, és így tudja szintetizálni, mert relatíve hasonló dolgokat szoktam ott vele beszélgetni.
2: Uh-huh. És bár nem is egy weboldalas téma, de kíváncsi vagyok, hogy te érzel-e olyat, hogy kicsit ellustultál a keresésben, bármiben az AI miatt?
4: Nem, egyáltalán nem érzem, és kifejezetten ez ugyanolyan, mint régen a gazdasági válság idején, mindig abban voltam, hogy nem, nincsen válság,

0: Én kicsit olykor, amikor így a magánidőmben vagyok, akkor érzem azt, hogy az AI elkezd elustítani, de inkább olyan formában, hogy tudom, hogy majd megoldja nekem azt a dolgot, és hamarabb fogok egy bizonyos munkafolyamatba beiktatni egy ilyen lépést, bár ezt nevezhetjük úgy is, hogy nem elustít, hanem kihasználok egy lehetőséget, mint hogyha kiegészíteném a munkámat. Elmondhatjuk azért minden egyes kontextusban kétféleképpen lehet megfogalmazni, hogy az igen, én úgy gondolom, hogy segít, közben a másik oldal meg úgy gondolom, hogy nem segít, mert ezzel elbutulunk, és sok ilyen tartalmat olvastam már pont erről is, és a weboldalakat is már ilyen szempontból kevésbé tekintem mondjuk át, vagy kevésbé nézem meg, vagy kevésbé keresek úgy rá, mint régen, és ez is egy ilyen átalakult szokás, mert hogyha azt nézzük, ami így eléggé fontos, mint internetes megváltozott szokásunk, hogy egyre kevesebb időt töltünk egy adott pontban. Hát, amikor könyvet olvasunk, nyilván azt végigolvassuk, nem lapozunk 3 másodpercenként, vagy 5 másodpercenként a következő lapra. Aki így ilyen gyorsan olvas, azt nagyon irigylem, mert szívesen kipróbálnám egyszer, de egyszer láttam egy ilyen közösségi médiában terjedő tartalmat is, ahol megmutatta egy ilyen afrikai fiatalember, hogy lehet így 1 másodpercet egész könyvet kiolvasni, és abból ez az ablatyulós, gyorsan végiglapozós dolog, hát ez kb. Így nézzük a weboldalakat is, és ha ott abban a ablatyulós részben megtaláltuk magunknak, ami érdekel, akkor ott maradunk, ha nem, akkor meg megyünk tovább.
1: Mondjuk olyat csináltam már, hogy így az AI-t meg a honlapot összekössem, hogy egyik szavamat a másikba öltsem, hogy berakom a linket az AI-ba, magának a honlapnak a linkjét, és megkérdezem tőle, hogy akkor itt erre a problémára megvan a megoldás, kit keressek, mi a telefonszám, stb. Tehát olyat csináltam már, amikor több weboldalt kellett átnéznem ugyanabból a szempontból, aha, hogy magát a linket teszem be, és akkor azt, nem azt mondom, hogy ellustítom magam, hanem
0: kimész kávézni, és nem olvasod el azt a sok fölösleges információt.
1: Pontosan, így van, beteszek 2-3 linket, és megkérem, hogy akkor ezekben a tartalmakat, ezeket szeretném látni, addig valóban így van, hogy kimegyek, és csinálok addig valami mást. Ilyet csinálok, és ez nekem ez bevált.
0: Azért most már eléggé sok mindent így be is hoztunk ebbe a mai témába. Beszélgettünk most erről az AI vonalról, hogy hozhatjuk be. Beszélgettünk arról, hogy azért 1 másodperc alatt tovább lapozgatunk bizonyos tartalmakon, illetve arról is, hogy milyen szokásaink alakultak ki ezekkel a úgymond ilyen gyors szkenelésekkel, hogy most nevezzük így, ami alatt azt értem, hogyha egy oldalra fölmegyünk, hogyha így hallgatóként is bárki belegondol abba, hogy egy weboldalra rámegy, akkor nem fogja sorról sorra végigolvasni azt az oldalt, bár lehet, hogy ez generáció között is változhat, de azt gondolom, azt érzem, hogy most már inkább csak így az első címszavakat olvassuk el, egy picit megnézzük, mint amikor könyvet is olvasol, egy idő után már csak így kitalálod a szavakat, amik ott vannak, de egy ilyen területen hallottam azt, meg mi is ebben a logikában működünk már, hát szerintem most már lassan 5-6 éve, hogyha egy weboldalt a fő címsorok meg a címsorok alapján, ha elolvasol, nem tudsz beazonosítani, hogy mi a termék, kinek szól, mi az értékajánlata, és mitől jobb, mint a többi, mi az, amitől neked ott kell lenned, akkor ott a szövegezés teljesen tök mindegy, hogy mi van, kuka az egész, mert nem fogod megjegyezni.
1: Igen, nekem vannak ilyen negatív kedvenceim, ahol gyakorlatilag ilyen szórejtvényeket találok, meg így felmegyek, és ilyen futurisztikus az egész, és akkor egyszerre lehet nyugodtan egy ügynökség, egy informatikai szolgáltatás, meg akár a NASA-nak egy aloldala, szóval, hogy nem tudok rájönni, hogy egyáltalán hova keveredtem, még a rólunk részből sem derül ki, illetve a honlapnak is olyan a címe, hogy nem egy beszélő. Egyébként erre majd érdekel a véleményed, hogy a domain az inkább valami cégnév legyen, vagy inkább valami beszélő név legyen, mert ugye például a briteknél is nagyon sokszor látok olyan honlapokat, hogy ilyen iszonyat hosszú, tehát gyakorlatilag így az egész mondat bele van rakva.
0: Igen.
1: Pont, tudom én, com, vagy int, vagy org. És erről is megosztanak szerintem a vélemények, hogy milyen domain a legjobb, de minden esetre úgysem a domain alapján keressük, tehát végül is ilyen szempontból tök mindegy, de majd úgy érdekel.
0: Részben befolyásoló amúgy a keresési eredmények szempontjából.
1: De jó.
0: Rengeteg minden van, amit így ki lehet használni, ezt annak idején leteszteltem egy projekt során, saját projektben, és megdöbbentően jó eredményeink lettek, csak azért, mert így hát ott bold módon mondjuk azt, hogy felvásároltunk 15 domaint, így csak úgy a hetsz kedvéért, és beraktuk az egyik oldalra, és bárki beírt bármilyen szót, egyre hamarabb nyilván ez a domain miatt így előkerültünk, mert máshol nagyon annyira mélyen nem jel-

elvesztük ezt az információt, és egész jól működhet ez a stratégia is, meg hát nyilván itt még van rengeteg minden, amit el lehet rejteni, úgyhogy szerintem akkor itt fogjuk folytatni ebben a témában, mert így egy kicsit a virtuális világ felé elmentünk, és hogyha már ebben vagyunk, vagy haladunk, akkor egy kicsit a virtualitásban tudnánk tovább csatlakozni.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És ezek a döntések lehetnek olyanok is, mint egy weboldal, és továbbra is itt vagyunk Ildivel közösen a Sávváltás az üzletben műsorunkban, aminek a legizgalmasabb része, hogy hogyan tudnánk itt a mai modern rohanó világban most per pillanat a weboldalak kapcsán egy kicsit elmélkedni, gondolkodni, és ha neked egy weboldalt, így most bemondom, hogy weboldal, mi jut elsőnek eszedbe?
2: Weboldal elsőnek eszembe, hát az, hogy mondjuk így telefonon, ha megnézem, és így nagyítgatni kell, azt például nagyon nem szeretem. Van egy sportszövetség, direkt nem mondom el a nevét, mert nem akarom diszkriminálni.
1: Nem baj, majd küldjön nekik egy ajánlatot.
2: Igen, egyébként nem lenne baj, mert úgymond ez a weboldal nem responszív, csak ugye flexeljek azzal, hogy tudok egy ilyen kifejezést, tehát hogy igazából nem mobiltelefonra van optimalizálva, hanem ugye csak a számítógépre, de miután itt sportolók, edzők, szülők, rengeteg szemennek fel megnézni meccseredményeket, stb. Baromira idegesítő, hogy így az ujjaddal kellene nagyítani, meg rengeteget kell görgetni, tehát hogy teljesen nem úgy néz ki a telefonon, mint ahogy kinéz a képernyőn, és engem ez például szokott zavarni, mert van úgy, hogy amikor megyek...
1: Akkor az elég régi oldal lehet.
2: Nagyon régi. Tehát, hogy ebből látszik, és én ha ez nem lenne kényszer, hogy én ezen a oldalon muszájból ott vagyok egész évben, és nézegetek rajta mindenféle eredményeket, akkor soha az életben nem látogatnám meg, de kénytelen vagyok. Viszont, hogyha ugyanezt egy másik weboldal kapcsán látom, akkor valami gyorsan lejövök onnan. Uh-huh. Mert egyszerűen az, hogy ma már az emberek mobiltelefonon néznek nagyon sok infót meg, aki ezt nem tudja megérteni, vagy erre nem próbál odafigyelni, azt szerintem egyszerűen nem érti, mi az, hogy felhasználó élmény.
1: Igen, mint hogyha ma a responszivitásról beszélgettünk, gondoltam azért elmondok egy ilyen kulcsgondolatot, hogy ezt a webes vonalon arra értjük, amikor van egy weboldalunk, és ugye létre van hozva ez az oldal egy asztali számítógépre, vagy egy monitorra, úgymond optimalizáljuk, tehát, hogy ott jól nézzen ki, és amikor egy weboldal responszív, az azt jelenti, hogy ha rámegyünk a telefonunkon, vagy egy tabletünkön, akkor azok a képek, szövegek automatikusan és így rugalmasan, úgymond így a felhasználó élményjavítása kedvéért ott képernyő méretéhez igazítva jelennek meg, és ez régen úgynevezett ilyen statikus oldalak voltak, az azt jelenti, hogy volt egy oldal, aztán tök mindegy, hogy a böngésző hogy húztam, az úgy maradt, és akkor nem volt semmi változás, aztán görgettél utána 4 éven keresztül, mire a lap másik felére elértél. Na most ez változott meg, ugye ez, hát nem mondanám, hogy most volt, mert ez már elég régi
2: nagyon
1: dolog,
2: régen,
1: de hogy ez változott meg annyira, hogy most már az oldalak teljesen így odaugranak, vagy úgy mozognak, és ezt lehet is látni sok esetben. Nyilván ugye ennek megvannak az előnyei, hátrányai, de például így szoktak még javítani azon is, hogyha bizonyos képeket vagy szöveges részeket mondjuk a telefonon elrejtünk. Tehát nem muszáj megjelenítenünk, mert az nem egy olyan szükséges információ, de a webben elfér, ott jó helyen van, azért kiegészítésnek jó, de telefonról nem akarunk így túltölteni senkit. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy nem a weboldalak változtak igazából meg most ilyen fogalmazásban, hanem a mi szokásaink, mi gondolkodásunk és a mi hát, hogy is mondjam, itt nem is szokásra akarok gondolni, hanem kultúránk az internetezéssel kapcsolatban, ez amit régen a könyvolvasás, most már szívesebben hallgatnak sokan könyvet, és akkor ugye ez egy kicsit más, mint az olvasás, szerintem máshogy is rögzül a fejünkben, de nyilván tudunk kicsit gyorsabban haladni. Lassan hasonló lesz ez szerintem, mint ezek a, hát nem is most az AI fordítók, de az, amikor rámész egy weboldalra, angol, és rákattint a Google-ben, és lefordítja az egészet a másik nyelvre. Tehát itt is egy kicsit a szokásaink, ahogy alakulnak át, kezdjük kikönnyíteni magunkat, és ez is egy ilyen vonal lehet itt a webes világban.
2: Még amit még annyira nem szeretek, amikor megérkezem mondjuk a weboldalra, és egy csomó olyan szót látok ott, ami nem értek, mint egyszerű felhasználó. Tehát most nem azt mondom, hogy ilyen több mondatokba beszélnek
1: hozzám. Most
2: akkor
1: nem szakmai oldalról van szó, hanem mondjuk inkább egy web shopról, vagy valami
2: hát
1: olyasmi.
2: Bármi, ez a lényeg, hogy megérkezem, és tele van olyan kifejezésekkel, tehát főleg szakzsargonnal, ami azt jelenti, hogy én itt idegennek érzem magam. Mint amikor megérkezem egy országba, ahol nincsenek kiírva a feliratok mondjuk angolul, vagy valamilyen nemzetközi nyelven, hanem mondjuk megérkezel valami távol-keleti országba, ahol nem érted a kiírásokat, akkor ott sem fogod magad.
1: És így eltévednek érzed magad. Nem tudod, merre van a mosdó.
2: Hát, igen, meg egyáltalán a kijáratot se mindig találom. Amit még nagyon szeretek, hogy, és akkor ennek az ellentéte is, hogy nagyon gyorsan megtalálom, hogy kit kell hívni, kinek kell írni, hol kell kapcsolatba lépni, mert én elég gyakran szoktam hagyni üzeneteket ilyen kapcsolatfelvételi űrlapon, viszont akkor meg tök jó, hogyha válaszolnak is.
1: Igen, igen, igen.
2: Ez nagyon zavar, hogy elküldöm az üzenetet, és nem tudom, hogy elment-e.
1: Ja, hát ott sok oldalnál igen, elég furán jelenik meg. Valahol ilyen szépen kijelzi, hogy na, itt köszönjük, megérkezett az üzenet. Sok esetben szoktam javasolni, hogy küldjünk már egy ilyen e-mailes visszajelzést, hogy beérkezett, és akkor egy e-mail fiókra hello, köszönjük, hogy jelentkeztél, vagy ott az oldalon fölugrik egy ablak, bármi. Tehát ennek rengeteg formája van igazából. Ami még így esetleg fontos, és szerintem mielőtt még elindulunk így nagyon a mélyén a témának, hogy az első benyomás, arról még nem is beszéltünk, hogy amikor megjelenünk egy oldalon, mint látogató, ránézünk, és így azonnal van egy véleményünk róla, van egy érzésünk, hogy ez most milyen szolgáltatáshoz tartozik, vajon itt ez mivel akar foglalkozni, ezt a színekből, a képekből, akár az első egy-egy ilyen szóból már ki tudjuk deríteni. Szerintem a mai napig rengeteg olyan oldal van, hát nyilván mindenki tegye a saját szívére a kezét, és hogyha ránéz az oldalára, vagy ránéz valakinek az oldalára, ott meg tudja mondani, hogy na, igen, ezt itt nagyon gyorsan le kéne cserélni, vagy éppen ez tökéletesen van, mert így látom és értem, de leginkább az az igazi visszajelzés, amikor ezt nem mi mondjuk a saját oldalunkról, hiszen valószínűleg, ha mi írtuk oda a szöveget, akkor azt gondoljuk, hogy az úgy jó. Neked mi általában a legelső benyomásod egy oldalon, vagy mit szoktál így érezni, amikor meglátogatsz egy oldalt?
2: Fú, ez nagyon nehéz erre válaszolni, erre általánosan erre a kérdésre, mert én alapvetően én egy türelmes ember vagyok, és nem vagyok nagyon kritikus. Tehát nem biztos, hogy én vagyok a legjobb, aki megmondja, hogy az első benyomás, mert nem mindig szoktam első benyomásra ítélni eleve, tehát embereket se. Ugye, hogy mondjam, szakmámhoz tartozik, hogy mérsékeljem az előítéletességet, vagy a sztereotíp gondolkodást. Úgyhogy ezért a honlapokkal is sokkal türelmesebb vagyok. Viszont azt nagyon nehezen tudom eldönteni, hogy amikor megyek egy honlapra és látok ugye ilyen jogtiszta képeket, ugye ez is mindig egy ilyen probléma, hogy a képek legyenek jellemzőek a cégedre, meg a szolgáltatásodra, de azért ugye jogtiszta képek kellenek, tehát nem lehet csak így valahonnét levenni, vagy lefotózni valakit, föltenni. Ugye mi ugye képzésekkel foglalkozunk, a mi oldalunkra nem tehetünk fel a tréning résztvevőket, amint ott izzadnak valami papírok fölött. Szóval mikor elmegyek egy honlapra, és látom ugyanazokat a képeket egy másik honlapon is, mert ugye ugyanonnan...
1: Egy másik 100 honlapon.
2: Igen, mert ugyanonnan válogatják a fülhallgatós ügyfélszolgálatos csajszit, a tábla előtt mutogató fiatal, jóképű, magas, öltönyös férfit.
1: Vagy afrikai, vagy amerikai, igen.
2: Igen,
1: szóval, amikor nem ezek nagyon illeszkedik abba a hétköznapi mi általunk látott világba.
2: De egyébként nagyon nehéz olyan stockfotót, ugye ez is egy ilyen kifejezést, tehát jogtiszta fotót találni, amin ugye ne lenne valamilyen bőrszínű ember, ugye ezt nyilván azért, mert ezt világ felhasználásra, worldwide világszintű felhasználásra csinálták, és ugyanakkor meg Magyarországon, ha magyar a célközönség, akkor ez egy elég furán néz neki, hogy mondjuk felrakok egy tréning részvevőkről egy képet, és azon, mit tudom én, van 3 fekete bőrű, meg 4 ázsiai, miközben az én...
1: És vagy te.
2: Meg én.
1: Mert igazából te rajta se vagy,
2: én csak van egy. Én vagyok rajta. Igen. És akkor ezen szoktunk azért itt szerencsétlenkedni, és amikor az AI-t megkérjük, hogy generáljon nekünk saját képeket, akkor viszont ilyen nagyon rasszistának tűnő promptokat, ilyen eligazításokat kell tartani az AI-nek, hogy kérlek minden résztvevő fehérbőrű legyen.
1: És mert ezért európai, ezért... és olyan, mint hogyha bizonyos országban lenne, mert ugye...
2: És kezdelem múltkor az AI-om azt mondta nekem, hogy ez így nem szép, ez így nem oké, hogy én ilyeneket írok, ilyen promptokat írok, és akkor magyarázkodnom kellett a saját AI társamnak, hogy figyelj, ezt nem azért írom, mert rasszista vagyok, hanem azért, mert az én célközönségem az mind magyar, és Magyarországon nincsenek fekete emberek ekkora tömegben, és akkor megértett, és elfogadta, és akkor csinált nekem néhány képet.
1: Hát ez hasonló lehet, amikor mondjuk van egy fotó, és akkor a 6 főből 5 szőke.
2: Na igen, de hát az még kevésbé...
1: Vagy mindenki kékszemű, vagy hatújú.
2: Igen. Oké, szóval a lényeg az, hogy a weboldal első benyomása, hát a letisztultság nekem azért az fontos, tehát hogy könnyen találjam meg, ne legyen 100 000 féle menüpont, de azért legyen informatív, szóval ez a az se tetszik, amikor valaki nagyon látványosan így trend ellenesen megy, tehát látszik rajta, hogy ő most nagyon megkérdezett itt valami szakembert, és akkor van 3 menüpontja, és abban van benne minden, de nem találok benne semmit meg, amit szeretnék. Szóval én szerintem erre nem tudom, hogy van-e neked jó válaszod, de nekem látogatóként nincsen arra jó válaszom, hogy mi az, hogy első benyomás.
1: Hát első benyomásra nekem mondjuk az ugrik be, hogy ha ránézek, akkor a színvilága meg az érzéseim alapján már el tudom dönteni, mennyire szavazok bizalmat egy oldalnak.
2: De például mondjuk te milyen színeket kedvelsz?
1: Most itt nem is az, hogy én miket kedvelek, mert ugye itt most ezt nem is tudom magyarul, hogy lehetne lefordítani, vannak ilyen úgynevezett archetípusok. És abból is van 12 féle, és remélem, hogy tényleg 12 féle van pontosan, mert nem is emlékszem most így fejből, de a lényege az ennek az archetípusoknak, hogy bizonyos dolgok valamilyen úgymond szerepkörhöz, vagy valamilyen típusú vállalkozáshoz tartoznak. Például ugye, hogyha egy informatikai cég vagyunk, akkor nagy valószínűséggel valami fajta kékes-fehéres színek vannak, vagy hogyha valami mondjuk egy... Hát, mint a DAV, az is mondjuk egy kékes-fehéres szín, tehát az meg mégse mondjuk egy informatikai cég, de hogy a bizalmat sugal, vagy azt a megbízhatóságot, azt a fajta letisztultságot adja. De hogyha ott van mondjuk egy Harley Davidson, hát ott nem biztos, hogy jól néznek egy ilyen fehér-kék kombináció, ott egy sokkal ilyen dinamikusabb más, ez a fekete-narancssárgás színek dominálnak, de hogyha mondjuk rámész egy társkeresőre, és van egy piros-fekete színekkel van tele, akkor nem biztos, hogy neked azt a biztonságérzetedet fogja növelni, és itt erre gondolok, hogy bizonyos oldalaknál, hogyha ránézel, és pont találkoztam most egy hasonló ilyen oldala, volt egy ilyen vicces beszélgetésünk, ahol följött egy téma, küldtek egy oldalt, és azt mondtam, hogy a büdös életben nem regisztrálnék mondjuk egy olyan típusú oldalra, ahol ezek a színek vannak, mert nem érzem azt a biztonságérzetet, vagy éppenséggel már magát a feelinget is. Tehát még el olvastam a szöveget, nem is érdekel, de már egyből azt mondtam, hogy ez nem. Ez olyan, mint a piros szín, ugye nagyon sokszor jelenti azt, hogy mi el akarunk adni, értékesíteni akarunk valamit, figyelmet akarunk felhívni, és a piros szín használatával ezért is érdemes nagyon óvatosan bánnunk, hiszen már az így meghatározza ezt. Na most nyilván én nem a színvilágokról vagy ilyenekről akarnék beszélni, de az első és legfontosabb, amit el is mondtál, hogy ránézek az oldalra, kelte bennem valamilyen rossz benyomást, hogyha igen, akkor ugye automatikusan már mínuszból indulok, tehát lehet, hogy te azt mondod, hogy te nem vagy ilyen, de tudatalatt, úgy belül ez működik. És ja, bármit csinálsz, nem tudsz befolyásolni.
2: Igen, inkább annyit próbáltam ezzel mondani, hogy nem szoktam elsőre a saját rossz benyomásaimnak hinni, hanem picit türelmesebb vagyok, tehát nem az, hogy tuff, egyből kilépek, mert mit tudom én, nem tetszik az oldalnak a színe, vagy a nem tudom. Na, akkor viszont gyorsan megyek el onnan, amikor másodpercenként valamire fel kell iratkozzak, valamit ki kell töltsek, hogy továbbjussak. Én értem, hogy ez fontos, meg kapcsolatokat épít a honlap, ezt értem, de engem ez, engem ez nagyon zavar, mert ugye nem az a típusú ügyfél vagyok. Ugye ügyféltípusoknak megfelelően kellene egyébként időnként végig gondolni, hogy bizonyos ügyféltípusnak ez nagyon-nagyon irritáló. És én olyan vagyok, az a típusú ügyfél vagyok, akivel ez pont az ellenkezőjét érik el, azonnal lépek onnan.
1: Ugye ez is egy régi dolog, ahogy állandóan felugrottak ezek az ablakok. Ugye volt annak idején egy olyan is, amikor elkezdted elhúzni az egeredet a sarokba, hogy kilépnél, akkor hirtelen megjelent, hogy 10-20% kedvezmény. És ugye nagyon sok vásárló, amikor már ezt így megszokta, valaki úgy vásárolt, hogy ha elhúzom az egeremet, akkor jön a kedvezmény, és akkor majd vásárolok. Vagy volt a másik, aki szokta mondani, hogy hát egy olyan 3-5 napot várok, és akkor majd jön egy akciós kupon, mert beraktam a kosárba, de ott hagytam. Tehát már vannak ezek az intelligens vásárlók is ilyen szempontból. De szerintem azért ezek is kezdenek így elmulogatni ilyen szempontból, meg az oldalnak is mondjuk az árazásában, a politikájában is azért megjelennek ezek. Amit mondtál, mint feliratkozás, az azért még mindig a mai napig nagyon fontos. Tehát egy weboldalnak az egyik legértékesebb kincse, hogy az a tied. ilyen szempontból, oda aki beérkezik, aki ott feliratkozik, aki megjelenik, valamilyen szempontból már neked egy valószínű előszűrt érdeklődő, hiszen csak úgy azért nem fogsz feliratkozni, nem tudom, 18 pluszos oldalra, mert ott nem akarsz semmit keresni, vagy éppen mondjuk így. De ugyanígy, hogyha te mondjuk nem szoktál mosni, akkor valószínűleg nem akarsz egy, nem tudom, mosó porreklámra feliratkozni, mert szeretnél akciósan abból a termékből.
2: Nem, vagy... ezt értem, én arra gondoltam, hogyha mondjuk megyek egyik oldalról a másikra, vagy picit próbálok tájékozódni, akkor mindenhova el odarakja.
1: Tehát mindenhol ugráljon
2: igen,
1: fel.
2: Igen, engem ez zavar. Én értem, és tudom, hogy a honlapnak ez nagyon fontos funkciója, hogy begyűjtsön jogtisztán adatokat, teljesen rendben van. Csak én azt érzem, hogy nagyon sokszor azért megyek el olyan oldalról, ahol szinte minden négyzetcentiméteren így nyomnak, hogy iratkozzam fel, mert nem akarom, hogy berántsanak ebbe a csapdába, mert tudom, hogy ez egy csapda, és utána nagyon nehezen tudok utána róla leiratkozni, mert vannak ilyen nehezítő tényezők, hogy feliratkoztam, utána kiderül, hogy mégsem, ugye nem ezt a honlapot kerestem, elmegyek máshová, és utána folyamatosan kapom az e-mail fiókomba, szóval így tudok megszabadulni.
1: Itt is kérdés ugye a kettő közötti funkció, az egyiken így próbálnak téged feliratkoztatni, mert akarnak neked egy ingyenes terméket adni, tehát mint egy ilyen létraszerűen föl van építve, hogy az ingyenes termékről indulunk, aztán majd a 15 ezer eurós termékig el tudsz menni. Vagy éppenséggel te magad keresed ezt a feliratkozási lehetőséget, és ott meg pont az ellenkezője van, hogy ott meg nem találod, és azért panaszkodsz, hogy de nekem kérem ide, azt én azonnal rá akarok kattintani, nem akarom végigolvasni, ismerem őket, csak föl akarok írni valamit, azt mennék a dolgomra. Úgyhogy mindig megvan ez az éppen aktuálisan, ami az igényed, és ezért is fontos, hogy jól legyen fölépítve egy oldalnak a struktúrája, amiben ma valószínűleg tartom, nem fogunk belemenni, mert azért ez egy kicsit hosszabb téma lenne, meg nem biztos, hogy nagyon mindenkit ilyen szempontból itt érdekelne. Viszont ami így még érdekes, és szerintem egy ilyen jó irány, hogy ugye most azért most 2026-ot írunk, azért a weboldalak már nem teljesen minden esetben arra mennek rá, hogy azok tetszenek a felhasználóknak, hanem inkább már az, hogy hogyan tudná szolgálni az adott úgymond érkező vendégeket, felhasználókat. Mert régen, pont itt a stockfotó ez egy ilyen dolog, sokkal jobban voltak azok, jobban működtek az oldalak, régen csak szövegek voltak rajta, aztán elkezdtek képek megjelenni, ez a jobb képek. Akkor megjelentek a jó képek, és akkor mondták, hogy fú, már ilyen kicsit ilyen múlt is voltunk, és akkor milyen jól néz ki a mi oldalunk, mert most már egy nagy cégnek tűnünk, és most már elmentünk visszafelé, hogy ha én téged látlak az oldalon, akkor neked szavazok bizalmat, nyilván ennek a visszásságával is, hogy akkor majd én valószínűleg tartom, tőled fogom kapni a szolgáltatást, és ha megjelenik a kolléganőd, akkor egy másik adásokban talán beszéltünk is erről, hogy jó, de hát én az Ildihez iratkoztam föl, vagy az Istvánhoz, vagy a Bélához, Janihoz, miért jött egy 28. másik ember. De kell az a látvány, hogy mi vagyunk ott, mi vagyunk.
2: Én egyébként ezt fontosnak tartom, hogy ha már van egy ilyen rólunk, akkor azért tényleg legyen ott valami stáb.
1: Itt talán még nem is a rólunkról beszélek, hanem már önmagában, amikor megérkezel a fő oldalra.
2: Jó, hogy ott már eleve látszódjon, hogy ki van az oldal
1: igen.
2: mögött.
1: Igen, hát tehát igen. Hogy akár most nem, attól függ milyen jellegű az oldal, tehát most nyilván a Bosch csoportnak, ha most fölmész az oldalra, most nem tudom, mi pont őket mondtam, de valószínűleg tartom, ott nem biztos, hogy érdekel, hogy ki a
2: vezérigazgatója
1: van. Így van, vagy meg van annyi telephelye, meg mindene, hogy ott most azért kevésbé releváns. De egy helyi vállalkozásnál, ahol mondjuk szolgáltatás van, lehet az akár egy asztalos ipar, hogyha már mindig igen, ugye odajuk adunk ki. Azért mondjuk ott jó dolog, hogyha van egy csapatkép, hogy na hát igen, mi csináljuk a te bútoraidat, és ez mennyivel jobb benyomást kelt, hogy ott megjelenik egy ilyen, azokkal a szerszámokkal, azokkal a gépekkel, valamilyen fajta kultúrát környezetben, mint hogyha most betennék egy ilyen, nem tudom, teljesen AI képet. Én nekem például ez is egy változás, ugye nagyjából ilyen 23 környékén jelentek meg elsődlegesen ezek a nyelvi modulok, nyilván előtte is volt már AI, meg egy csomó minden, de hogy mostanában futott fel annyira, hogy már lehet nagyon sok képgenerálásra bármivel foglalkozni, és kezdünk szerintem átmenni abba az ilyen, hogy annyi tartalom, meg minden lehetőség van, hogy megint elkezd felértékelődni a saját dolgot. Tehát lehet, hogy csinálsz egy selfit a telefonoddal, és valahogy úgy jó, nyilván nem azt mondom, hogy egy nagyon pixelezett ilyen kockás kép legyen, de azt fölteszed az oldaladra, hamarabb fog bizalmat szavazni egy következő személynek, mondjuk akár egy ilyen coaching alkalomra, mint hogyha most föltennél egy ilyen nagyon AI képet. Én engem a frász kerülgetne, biztos, hogy nem nyilván, és nem mondom, hogy emiatt nem mennék el valahova, de nagy valószínűséggel, amikor keresel egy bizalmi munkára valakit, ott szerintem befolyásolhat.
2: Nem, az abszolút így van. És mi a helyzet a videóval?
1: A videót én abból a szempontból szeretem, mert az még azért többet is tud mondani. Nagyon, most nyilván a videót is szét lehet bontani, hogy ott mondjuk megjelenik az első fő ilyen szekcióban, és ha saját tapasztalatok mondani, csináltunk egy Bölcsödinek egy gyönyörű szép oldalt, meg ott igazából a képek és a videó az, ami átadja azt az életérzést, én ebben nagyon hiszek. Tehát manapság már nem is az a jó, hogy na milyen csili-vili, nagyon szuper szövegek vannak az oldalon, hanem hogy azt tud kitüntetni a tömegből, hogy megjeleníted azt az életérzést, és át tudja adni akár egy ilyen videó, vagy egy kép sor, vagy kép, úgymond. És annál a projektünknél ott nagyon imádtuk ezt a videót, amit elkészítettünk közösen egy kedves barátunk csapatával.
2: És akkor ott a real óvodások voltak a képen, vagy
1: konkrétan igen.
2: Vagy bölcsödések, és akkor így hátra mutattátok őket háttal, vagy hogy oldottátok meg ezeket az adat?
1: Erre nyilván van egy ilyen policy, hát az adatkezelés miatt mindenkivel aláírtunk egy ilyen papírt, hogy megjelennek majd egy ilyen felvételen, szülői beleegyezés, tehát nyilván ez, ebből a szempontból, főleg mert ugye kiskorúak is, ez egy nagyon macerás dolog tud lenni, meg ezt ugye alá van írva, ezt vissza is lehet vonni, ez okozhat így problémákat, de összességében itt, hogyha jól le van dokumentálva, nyilván anélkül nem is csináltuk volna meg, meg azt tudni kell nyilván, hogy a mi kislányunk is odajárt, tehát hogy ebből a szempontból volt egy ilyen fajta kapcsolódás mindenkivel, meg bizalmi együttműködés, de ott nyugodt környezetben tudtuk ezt bemutatni. És ott ténylegesen az történik, ami magában a bölcsödében is történik, és szerintem, hát mai napig, amikor én azt a videót megnézem, azt mondom, hogy ide tök szívesen bármikor elvinném a kislányomat, nem véletlen járt mondjuk oda, és nagyon szívesen emiatt tudnám ajánlani. Aztán lehet, hogy ugye változnak az idők, és mint én 10 évvel később már nem úgy néz ki, már nem azok vannak, ott már máshogy működik. Az már egy másik érzés, hogy ugye mi az ügyfélélményt, ha már online fölépítettük, akkor offline meg tudtuk-e tartani, és valóban ugyanaz az értékrend mentén megy minden. De erre szoktam mondani azt, mint a gyönyörű szép alma az egyik oldalán szépen csillog-villog, a tükörbe látjuk, hogy milyen gyönyörű szép, de a másik oldala meg rothat belül, akkor az megint egy ilyen tényező, ami tud ártani. Úgyhogy hát erről még szerintem tudnánk bőségesen beszélni, és fogunk is, úgyhogy hallgassunk meg egy-két kis lehetőséget azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet egy kis pénzt csinálni, bármiben is.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És újra köszöntünk mindenkit. Az előbb beszélgettünk videókról, fotókról, és pont az jutott eszünkbe, hogy így, hát a gyorsaság ugye megint csak előkerült, és mi is volt nem más, mint hogy azért egy videót is most már inkább szívesebben nézünk meg felgyorsítva, vagy pont az jutott eszünkbe, hogy ha gyorsabban beszélünk, vagy lassabban beszélünk, az emberekben bennem, mondd már ki, már mennék tovább, és talán, hogy egy élőben hallgattunk valamit, ott még ennyire nem is olyan fontos, hiszen, hogyha egy dugóban ülünk, akkor nem zavar senkit, vagy hogyha már otthon vagyunk és pihenünk. De amikor mondjuk egy podcastot hallgatunk, vagy nem tudom, bármilyen tévéműsort nézünk, legfőképp a török sorozatok ilyenek, én azt említettem meg, ahol mondjuk van egy rész, és a részenként egy-két órás egy ilyen műsor, de cserébe van 8 évad és 12-20 adás. És amikor már valaki függővé válik, ami az adás elé megkerült, ugye, hogy sorozatot nézünk-e vagy sem. Én például tudok olyan lenni, hogy be tud szakítani így ez a gépszíj, és akkor elkezdem nézni, és jó, hát megnézek még egyet, igazából mégis veszíteni valon van vele, és akkor ott már szoktam olyat, hogy na, akkor kicsit gyorsított sebességgel nézem, na, akkor beletekerek, mert ez unalmas, itt most csak autókáznak, és hát még egy percig autóznak, és akkor minden második részébe bele egy 10 másodperceket így tovább viszek, és a weboldalnál is ez megjelenik, meg a weboldalon lévő videóknál is, ugye, hogy ott az mennyire érdekes vagy nem. És itt még egyet tudnék kapcsolni, és erre kíváncsi vagyok, hogy nálad ez hogy van, hogy magában a videóban, ami ugye megjelenik, lehet egy olyan, hogy emocionális kapcsolódást vált ki, ugye érzelmileg tudunk ahhoz a videóhoz kapcsolódni, akkor tök szívesen nézzük végig, például pont egy ilyen kisgyerekek játszanak, jaj, de jó hangulata van, szívhez szól, de hogyha nem is tudom, mondjuk egy ilyen cégbemutató videót nézünk, ahol bemutatják a telephelyet, meg a nem tudom, a raktárat, és akkor ott megy, azért úgy oké, beletekergetek, mert nem biztos, hogy érdekel az a precíz kidolgozása a gépsornak, de elsőre lehet, hogy végignézed, nem tudom. Te hogy vagy ezzel?
2: Hát attól függ szerintem, hogy mi a célja, tehát hogy mi miatt megyünk fel egy olyan oldalra, ahol esetleg egy cégtörténetet videóban mesélnek el, nem hiszem, hogy ez ma már korszerű.
1: Képzeld el amúgy,
2: ha csak
1: hogy
2: nem
1: hamarabb.
2: Az a célja, igen, ha csak nem az a célja, hogy ott tartsa az oldalon, illetve hogy a megbízhatóságot sugalmazza. Mert most az, hogy borzasztó bonyolult gépsorokat neked bemutatnak egy...
1: Hogy készül a kóla?
2: Hogy készül, hogy 15 percig nézel egy videót, de hogyha mondjuk ez egy ilyen rövid, gyors, dinamikus videó, akkor miért ne? Én inkább a több rövidebbe hiszek, mint az egy hosszabbba.
1: Igen. Szekciónként szét lehet bontani. Ja, most itt erről beszélünk, ott igen. Van egy ilyen leírás, és még ez is egy az e-learninges, az online tanulása, bocsánat, de mindig ilyen sok idegen szó jut eszembe, de szerintem ez az életem része, hogy ott az online tanulásban vettem észre, tapasztaltam azt, amikor így, ugye a Monday-t, amit mi beszoktunk vezetni, ott van egy ilyen belső tanulási folyamat ennek az egésznek, és ott a kollégákat is segítik abban, hogy hogyan tudnak tanulni, és van két módja. Az egyik egy videóban elmondják, na ott megint működik az, hogy kétszeres sebessége végighallgatod, mert amúgy az alapokat tudod, és miért ne, és van az, amikor le is írják a szövegben teljesen. És például ez is megint egy megfogalmazás, hogy éppen mit használsz, vagy mire használod, vagy mennyire fontos az adott dolog. Na ott mondjuk már így szóba jöhet ez, amit említettél, hogy fontos lehet az, hogy az a videó ott megjelenik, megnézed, nem nézed meg, fölgyorsítod, nem, de szövegben is ott van, ha akarod, akkor tudsz választani, melyiket olvasod-e.
2: Meg tudod, mit vettem észre, hogy ugye minden pont a social media felületek miatt, hogy egyre többen feliratozzák a videót, ami szerintem egy jó ötlet a honlapon is, de meg kíváncsiak, mi a véleményed, és valószínűleg ez lesz a mi irányunk is, mert nagyon sokan olyan környezetben hallgatják, vagy nézik meg azt a videót, hogy alkalmasint zaj van körülöttük, tehát hogy nagyon sokszor...
1: Vagy alszik a gyerek.
2: Igen, vagy valami olyan bármi. Helyzet van, hogy nem tudja meghallgatni, viszont telefonon mondjuk utazol a metrón, és kíváncsi vagy mondjuk arra, hogy tőlünk mit lehet megvásárolni, milyen képzéseket, és egyszerűen most így a fülethez tartod, vagy mindig füles van nálad, vagy hogy? Tehát, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy az olvasójuk, vagy a látogatójuk, az mindig egy nyugodt irodában egy hatalmas nagy képernyő előtt ül. És én ez az az irány, amit szeretnék majd szakemberrel átbeszélni, mert a mi honlapunk sok szempontból nem megfelelő, és ez az egyik. Például, hogy nincsenek rajta videók, pedig szívesen és fogunk is majd felrakni, de az biztos, hogy feliratozni fogjuk, mert nem biztos, hogy valaki úgy nézi, hogy éppen a csendes irodájában ül, illetve most már hozzászoktatta a social media az embereket, hogy a saját nyelvén is feliratozva van ilyen rövid 30-40 másodperces videó is. Tehát, hogy eleve már azt nézed, hogy mit mond az ember, és nem hallgatod.
1: Hát igazából megválaszoltad magadnak a megoldást, tehát ja, nem is kell. Emiatt föl ne hívja, hogy figyelj már, mi a véleményedről, hát az a véleményem, amit elmondtál, tényleg? Hogy ez nagyon fontos, meg hasznos. Gondolj bele abba, hogy mondjuk egy pillanatra megzavarnak, vagy éppenséggel csak az, amit szoktak elmondani, hogy ha olvasol valamit, és hangosan olvasod, akkor mennyivel jobban rögzül. És ugyanez van, amikor nézel egy videót, hallod a szöveget, és közben még olvasni is tudod. Sokkal jobban rögzül, jobban felfogod, érted, közben nem zavar annyira sok minden. Szerintem ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Nyilván az ilyen közösségi médiás videókban azért nem tud kibekapcsolni a feliratot, mert most majdnem felvételt mondtam, a feliratot, de szerintem nagyon-nagyon fontos. Meg hogyha jó helyen van a pozíciós, tehát például nyilván erről is ódákat lenne zendeni, meg lehetne beszélni videós szakértővel, hogy na most akkor a képen vagy a videóba nem rakjuk az ember fejére a szöveget, vagy nem feliratozunk ott, vagy nem rakunk oda bármit is, mindig bizonyos szekcióba teszünk csak alulra, különböző nagyságban, méretekben, de ebben a közösségi média világban szerintem egy alapvető dolog. És ugye beszélgettünk itt nem csak erről, hanem az is egy érdekesség, hogy régen volt egy idő, amikor megjelenünk egy weboldalon, és akkor üdvözlünk a weboldalunkon, vagy a másik, hogy 1965-ben alapultunk, és hogy köszöntünk az oldalon, Kovács Kft. Vagyunk, nem tudom milyen híres mesterségünknek a címe, senki nem kíváncsi erre az információra, és a legviccesebb, hogy ugye amikor bekerül a keresőbe ez a tartalom, ami legelőször megjelenik, vagy a legelső szövegek vannak ott az oldalon, valamilyen formában azok az elsők, amik megjelennek az oldalon. És akkor nézed a keresőben, mondjuk nézed az oldalakat, és akkor az ilyen meta leírásban így nevezik, ott így megjelenik, hogy üdvözlünk a weboldalunkon. Amúgy próbálja ki mindenki, szerintem egy nagyon jó buli, amikor beírod a keresőbe a Google-ba, hogy üdvözlöm a weboldalunkon, és hogy hányan oldal jön ki, ami,
2: ez érdekes.
1: Ami ott megjelenhet.
2: Hát igen, ehhez azért már tényleg szakemberre van szükség, tehát sok mindent meg tud az ember csinálni, megfogalmazni. Nem tudom majd, hogy neked biztos vannak olyan ügyfeleid, akik engedik magukat vezetni a honlap tekintetében, meg van olyan ember, aki a honlapot is úgy használja, hogy olyan legyen, amilyet ő szeretne, és akkor is olyat akar, hogyha mondod neki, hogy ez inne. Még egy valami jutott eszembe az előző, vagy kettővel a korábbi kérdésedről, hogy én például nagyon szeretem, amikor vannak kérdések a honlapon, de valódi kérdések, tehát, hogy fölteszik nekem helyettem, vagy így együtt gondolkodnak velem, de nem ezekkel a marketing maszlagokkal, hanem hogy tényleg valós szakmai kérdéseket tesznek fel, és utána, amikor arra rákattintasz, vagy meghallgatod, akkor ott van a válasz is. Tehát én egy weboldalra azért megyek oda, mert van egy problémám, és megoldásokat akarok találni, és ez a lényege, mert minden másra ott a Mastercard.
1: Hú, micsoda a marketing.
2: Már úgyis bedobáltunk egy csomó céget egyébként,
1: amit, lehet, hogy
2: lehúznánk őket súlyos milliókkal.
1: Egyesével fölkeressük őket. Hello, figyeljetek csak, van itt ilyen kis információs csomag. Ami még ide kapcsolódik amúgy, hogy ezen kívül amúgy nagyon vicces, beírtam a keresőbe, ezt üdvözlök a weboldalunkon, rengeteg ilyen oldal dob ki, de a másik kedvencem ide, örömmel köszöntjük megújult weboldalunkon, és így rengeteg ilyen szöveg van, úgyhogy ha valaki erre akar keresést optimalizálni, akkor nyugodtan tegye, ebből is lehet valaki.
2: Tehát akkor azt mondod, hogy az szerepeljen legelől, vagy a legeslegelső mondatokban, amit szeretnél, hogy a cégedről
1: hát,
2: üzletszerzés szempontjából, ha az a cél, akkor ne az legyen ott, hogy 1960-ban alakult a
1: biztos
2: Kft., hanem az, hogy erre a problémára ilyen megoldásokat.
1: Egy kulcsmondat, igen. Kulcsmondat. Valamilyen olyan mondat, amit, hogyha én bárhol látok, az elsőként megjelenésben, pontosan olyan, amit beszéltünk is, hogy ez a 3 másodperces szabály, meg a bizalomkeltés, meg az, hogy megoldja az a weboldal az én problémámat, mi az az egy gondolat, egy mondat a vállalkozásról, ami azonnal fölkelti az érdeklődésedet. Nem is az érdeklődés, hanem azt érzed, hogy ez nekem szól. És akkor fogsz, ez ugyanaz, mint a beszélgetés, tehát hogyha találkozol egy nagy gálán emberekkel, és tekintsünk rá tőle, hogy ismered őket, nem ismersz senkit, ez mint az elevator pitch, ugye ez a hogy hívják,
2: lift, az a lift. Lift prezentáció.
1: Igen, nem tudom, biztos van valami szebb fogalmazás is, de most igen, nekem is sem jutott jobb eszembe. Ez amikor van 30 másodpercet, amíg leér a lift, ugye mondjuk ugye a garázsig.
2: Ez egy valós történet egyébként. Ez egy valós szerkesztőségi történet, hogy nem tudta elérni a szerkesztőjét az illető újságíró, és így győzte meg a főszerkesztőt, hogy megvárta a liftnél. Szóval ez egy tényleges sztori.
1: És amúgy rengeteg cég erre rá is épített képzéseket a menedzsmentben, hogy na, azok a menedzserek képezzék ki magukat, mert ha jön a vezérigazgató, akkor garázsig
2: a garázs alatt el kell adni mint ahogyan a hollywoodi történetet is, ugye 25 szóban, nem tudom, ismered, de a Tim Robbinsnak van egy nagyon jó filmje, az a cím, hogy a Játékos, egyébként egy krimi, és ott mondja azt minden ilyen jelentkező forgatókönyvírónak, hogy 25 szóban mondd el. Nem tudod elmondani 25 szóban, nem érdekel a sztorid. De egyébként engem az érdekelne, hogy volt-e a praxisodban olyan ügyfeled,
1: Dr. István rendben.
2: volt-e olyan ügyfeled, aki tényleg nem fogadta meg te a tanácsaidat, vagy te általában ebben sikeresen szoktál működni, hogy...
1: Nagyon vegyes. Na. Nagyon vegyes, sőt, van, ahol így kinkeservesen megyünk végig egy projekten. Általában ez lehet, hogy ilyen furán fog hangzani, és remélem senkinek nem vívom ki a negatív érzéseit. A legnehezebb ügyfelek azok, akik a legokosabbnak hiszik magukat, de a legkevesebbet tudják.
2: Hát ez mindenhol így van egyébként. Tehát
1: és próbáltam diplomatikusan.
2: Buta és makacs emberekről beszélgetünk. Buta, de legalább makacs.
1: Nevezhetjük így is, nem én mondtam, úgyhogy köszönöm.
2: Igen, igen.
1: De ténylegesen, amikor így többször van az, hogy telefonon elmeséled neki, személyesen elmondod neki, akár le is írod. Oké, beleegyezik, elfogadja az álláspontot, elkezdjük az alapján megcsinálni mondjuk a weboldalát, és utána két hét múlva fölhív, hogy figyelj már, ez így neki nem tetszik, és ezt ő így gondolná a legjobbnak. És akkor figyelj, két hete ezt mondtam el neked, egy másfél órát beszélgettünk róla fölöslegesen, és már... Megvan az a... Volt annak idején sokan így ilyen szélszesként így tanították az embereiket, amikor ügyfélszerzés volt, hogy ránézel a partnerre, és hogy amennyit kérdez meg, ahogyan viselkedik, az alapján szoroz meg az ajánlati végösszeget. És lehetne ez amúgy igaz, mert valóságban tényleg órákkal többet töltesz el bizonyos partnerekkel. Van olyan ügyfelem viszont, szerintem most az elmúlt másfél évben most csináljuk a harmadik weboldalas projektjüket, és az első projektünként nagyon nehéz volt az együttműködés. Szerintem attól is függ amúgy, hogy melyik kollégának mondjuk úgy, hogy delegálod ki azt a munkát, és ők megtalálják-e a hangot, de tudni kell nyilván, hogy hol kell ott közbe lépni, hogy te is tudjál segíteni. Az első projektnél még így nagyon el kellett magyarázni, nagyon végig kellett vinni, nagyon régi fajta oldaluk volt, szétesett, nem is volt jó tapasztalatuk, egyszer átverték őket, és akkor abból várat ugye építeni nehéz. A második projektnél meg már így visszajelzést egy közös barátunktól hallottam, mert ugye előtt őket nem ismertem, és a barátom utána fölé volt, és mondta, hogy képzeld már, hogy orba szájba dicsértek itt titeket, hogy milyen jól megcsináltátok meg, hogy milyen könnyű volt most a munka, mert igazából nem változott semmi. Ugyanúgy csináltunk mindent, ugyanazt csináltuk, együttműködőbbek voltak, a kommunikációban változtattunk egy picit, és próbáltunk egyszerűsíteni, és kevesebbet mondtunk el szakmai vonalon, hogy te figyelj, ezt azért javasolnánk így, hanem csak megcsináltuk, elmondtuk, hogy figyelj, a visszajelzésnél ezt ezért így csináltuk, és ezt így hagyjuk. Hmm. Jó, nem érdekel,
2: de egyébként ez vállalkozás mérettől is gondolom függ, mint az én szakmámban, vagy mint az informatikusoknál, vagy bárhol, hogyha valaki mondjuk ilyen egyéni vállalkozó, vagy így kettő-hárman vannak, akkor ugye azzal az emberrel tárgyalsz a honlapról, esetemben a cégfejlesztésről.
1: Dedikálom mindig egy embert, tehát ott nincs ilyen, hogy háromka.
2: Igen, de ott gondolom, ilyen helyzetben inkább a tulajdonos, vagy hát az ügyvezető az, aki a partner, míg egy nagyobb cégnél, meg gondolom azt mondja a vezető, hogy figyelj ezt, akkor
1: hát odaadtam Józsinak, osztálynak bárkinek, igen.
2: De lehet, hogy ő azt folyamatosan ellenőrizni akarja, és... Nekem van egy nagyon kedves csoporttársam, aki ugye én informatikai fejlesztéseket csinálnak, majd egyébként az is megérne egy misét, és ők fedezték ezt fel, hogy megbeszélték a nagy főnökkel akkor nagy vonalakban, hogy mi lesz, a feladatot átadták XY-nak, teljesen mindegy, de közben megmaradt ez a folyamatos ellenőrzés, és a kapcsolattartó ember az ilyen formán egy kettős nyomás alatt van, mert egyrészt nyomja a szolgáltató, hogy figyelj, azért bocs, de
1: haladni kéne,
2: ráadásul nagyon sokszor nem óradíjban dolgoznak vagy nem tudom, hogy ti webfejlesztőként Oradében dolgoztok, mert ha Oradében dolgoztok, akkor végül is a saját pénzük bánja, hogyha ott szórakoznak, meg tilitolizzák, ha szabottáron dolgozol, akkor ugye ez nem megérős, mert hogyha te kiszámoltad, hogy egy normál átlagban ezt 10 óra alatt meg lehet csinálni, beárasztad, elfogadta mindenki, és utána már a 30. órát tolod rá, akkor nem tudom, hogy ilyenkor...
1: Vegyes kép. Mi mindig azt szoktuk csinálni, hogy van egy projekt díja annak az oldalnak, attól függően, hogy mi az elképzelés, mindig definiáljuk a célokat, meg azt, hogy mit fogunk végigcsinálni. Arra van egy ilyen díj, és oda mellé teszünk egy ilyen óradíjat is, hogy na, hogyha esetleg túllépnénk ezen, mi azok, amikor túllépjük, ugye nyilván jelezzük és szólunk, hogy na figyelj, most már itt ott tartunk, hogy most itt ezeken a részeken már nem, mehetünk tovább így, vagy éppen itt lezárhatjuk ezt a részt, és ugorjunk a következő
2: lépésre. Igen, arra gondoltam az előbb, hogy ugye más az, ami esztétikailag a tulajdonosnak tetszik, és arra azt mondja teljesen szubjektíven, hogy szép, meg nem biztos, hogy ez ugyanaz a, nem tudom, külalak, meg ugyanaz a funkció együttes, amire te, meg a dedikált szakember, akivel ott összeültetek a cégemben, vagy a kapcsolattartó, megállapodtatok, hogy ez meg funkciójában jó. Tehát nem mindig esik össze a jó, meg a szép.
1: Ezt nagyon könnyen szoktuk ledefiniálni. Én azt szoktam mondani a partnereknek, hogy nem neked kell, hogy tetszen az oldalat, hanem az ügyfeleidnek.
2: Na igen.
1: Tehát, hogyha te érkezel oda, mint vásárló, akkor neked kell annak a szolgáltatásnak jónak lenni, neked kell tudni elnyerni az igényedre a tetszést. Az ügyvezető nézegetheti, meg imádhatja az oldalát, meg nem tudom, folyhat a nyála, amikor betölt a kép, senkit nem fog érdekelni rajta kívül, hogyha az amúgy rossz. És voltak ilyen problémásabb beszélgetéseink, ahol ezt így végignéztük, és mondtuk, fi, teszteld le. Okay, ha neked megéri, csinálunk akkor kettőt. Nézd meg ezt a dolgot, nézd meg azt, külön bármilyen, mert ugye neki több vállalkozása volt. Végül mindig így visszatérünk meg, azért nyilván, hogyha sokat beszélgetsz valakivel, egy idő után már elkezdi elfogadni, amit mondasz, hiszen van az a, ez nem meggyőzés technika, hanem van az a szakmai alátámasztott információ, vagy bármilyen adat, ami tudja már mutatni, hogy figyelj, ez így nem
2: igen,
1: jó.
2: De egyébként ebből a szempontból is a nehéz ügyfelek közé tartozom, akár mondhatom magamról, a buta és makacs ügyfelek közé tartozom.
1: Én nem mondanék ilyet.
2: De én meg mondok, mert ugye mi dolgoztunk együtt, te segítettél nekünk bevezetni egy ilyen projektmenedzsment felületet, ezt a bizonyos monday.com-ot, ezt akkor teljesen nyíltan hadd reklámozzam, de nagyon sok segít nekünk a saját céges munkánkban, hiszen azon a felületen tartunk minden feladatot, meg minden. És te 100 000-szer elmondtad, hogy körülbelül az 1/10-ét használjuk annak, amit ez az alkalmazás tud. És nem bírtál rávenni arra, hogy túlmenjek azokon a határainkon, amit mi még be tudtunk látni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem bíztunk meg benned, hanem egyszerűen gyorsan akartuk a kontrollt érezni, hogy jaj, de jó, akkor tegyünk át oda minden, nem akartunk már tovább a régi módszer szerint dolgozni, és nem volt elég türelmünk ahhoz, hogy ezt az automatizáció, azzal összekapcsoljuk, meg közben ott dübörgött a fejünkben, hogy minden egyes óra, amit azzal töltünk, hogy még jobbak legyünk ebben az alkalmazásban, az elveszi a munkánktól az időt, amiből megélünk, szóval ez nagyon-nagyon nehéz.
1: Szokták azt javasolni, hogy lépésről lépésre. Hát amúgy ezt nem mondanám, mert rengeteg olyan dolgot viszont, mivel szakmailag előnyben részesültetek, meg tök jól és előre megcsináltatok, amit mondjuk nekem kell kiszenvednem valakiből, amikor így kikérdezem, hogy na akkor mire építsünk, és miért ilyen rendszert, hogyan legyenek azok a folyamatok. Itt inkább azt éreztem, egy ilyen visszajelzésként, hogy amit kitaláltatok és tetszett nektek, a valóságban nem akartátok, vagyis nem is a mindenki, igen, hanem itt pont a te eseted, amit elmondtad, már úgy nem akartad úgy csinálni.
2: Igen, már nem volt türelmem.
1: Viszont mivel tudod ezt, hosszú távon úgyis majd fog tudni ez az irány elmenni, hiszen lesz már, meg van is annyi munkátok, tapasztalásotok, hogy egy idő után muszáj leszel lépni egy szintet följebb, hogyha megint akarsz, mert osztódni nem fogsz tudni.
2: Nem, meg hát az a nehéz, hogy nálunk a cégben mindenkinek a tanulási stílusa az úgynevezett aktivista tanulási stílus, tehát hogy nem az, hogy megnézzünk
1: közben
2: egy...
1: Közben tanulsz.
2: Igen, tehát hogy mi ez a csinálás közben tanulás, ugye ez a magyarul ez a neve, és egyszerűen ahhoz, hogy meg megtanuljam, ahhoz ugye csinálnom kell már, viszont az nem lehet annyira bonyolult, mert különben nem tudom megcsinálni. Igen. És nekünk hiába adnak ilyen fantasztikus videókat, én nem szeretek videó alapján tanulni, illetve úgy igen, hogy nem az elsődleges tanulási stílusom, tehát én vezetni is úgy tanultam meg, hogy autóba beültem, és biztonságos helyen valakivel így kipróbálgattam, hogy milyen, hogy utána tudjam mihez kapcsolni.
1: Most amúgy elmondtál egy kulcsot, a weboldal átadásnál is meg szoktuk ezt csinálni, hogy mi leoktatjuk, hogy figyelj, így néz ki az oldalad, ez a mögöttes logika, és itt így tudsz módosításokat, bármit csinálni, mert itt is rengeteg féle lehetőség van, ugye lehet weboldalt fejleszteni, lehet keretrendszereket használni, ugye vannak ezek a WordPress-es oldalak, nagyon sokan szeretik ezt a megoldást, vannak azok a fajta ilyen bérelhető oldalak, amik akár webshopnak, vagy nem webshopnak használva is, de akár ez a Shopify, a Wix, vagy a
2: Unas,
1: vagy Webnode, egy csomó minden van, mi amúgy elsődlegesen a Wix-et szoktuk használni, és nem azért, mert hogy miért, hanem mert annak van egy olyan háttérkeretrendszer, ami a mi logikánkba beleilleszkedik, és az ilyen 1-2-3 fős cégtől a nagy vállalkozások is simán tökéletesen tud működni, és nem csak azért működtetjük, mert ott fut az oldal, hanem mert van mögött egy olyan automatizálható, egy CRM beépítve, akár ott ajánlatokat készíthetsz, egy komplett marketing automatizálást létre tudsz hozni. Tehát a mi célunk az, meg azért is válogattuk úgy a szolgáltatásaink közé a terméket, hogy hogyan tudnád a leginkább a cégnek az életét segíteni. Tehát mindig, amikor most egy weboldal projektről is beszéltünk, vagy akár ugye a projektmenedzsmentről, valahogy mindig kikerekedik, hogy oké, de lépjünk még egyet hátrébb, hogy könnyíthetjük meg az életedet. És akkor itt az a kérdés megint releváns lesz, hogy miért jó neked az a weboldal, ami van. Mire fogod te azt az igazából használni? Csak egy nagyon egyszerű, olyan úgymond landing oldalt szeretnél, ami ott van, és semmilyen funkciója nincs, sose akarsz módosítani rajta egy centit se, és amúgy nem kell mögé semmilyen logikát építeni, csak egy oldal, arra tökéletesen elég egy olcsóbb megoldás. Hát
2: például nekünk van most egy színházi társulásunk, ilyen hobbi társulásunk, ott ezt a honlapot például én csináltam meg egy ilyen előre összekattingatható sablomból, de ott nem az a cél, hogy azt mindenki így megkeresse, hanem az a cél, hogyha valaki megkérdezi, hogy kik vagytok, és mit lehet erről a technikáról, erről a színház technikáról tudni, akkor itt a link, amit az előbb mondtam, és akkor oda lehet menni, ott vannak a fotóink, látszik, hogy ez a nevünk, pontosan, ezek vagyunk, és kész, és ez tényleg kb. Egy óra alatt összedobtam egy nagyon egyszerű sablomból.
1: Tehát nem kell túlbonyolítani.
2: Nem kell minden feltétlenül.
1: És ezt el kell döntened, mint vállalkozás, mint cég, hogy te mit szeretnél azzal az oldallal ténylegesen elérni. És akkor ugye itt megint bekapcsolódik az, ami nagyon fontos egy ilyen következő pontként, ami szintén változik. Régen nagyon divat volt ez a blogolás. Tehát amikor tartalmakat osztasz meg, nyilván most is van divatja, mert most is osztunk meg rengeteg tartalmat, de most már nem az a célja, tehát az a blog úgy, hogy én leírom, hogy mit csináltam ma, és akkor hol sétáltam, milyen tapasztalásaim vannak. Bizonyos szempontból ez hasznos, meg jó, egy céges vonatkozásban kevésbé így működünk. Most már sokkal jobban átfordult a világ afelé, hogy ezek a gyakran ismételt kérdések, úgynevezett ilyen gyíkokat teszünk oda, zöldgyík, kékgyík, bármilyen formában is. Tehát itt megint csak ugye a szerepe annak az, hogy nem a professzionálisan megírt marketing szövegek a fontosak, hanem az, hogy nekem mire van szükségem, mint felhasználó. Például, hogy tudnám megoldani azt a problémát, mint én, hogy kössek be mondjuk egy villanyvezetéket.
2: Hát mondjuk azt pont ne kössél.
1: Kapcsolót. Kicseréljek egy kapcsolót, na mondjuk egy konnektort, bármit, és akkor ahhoz én nem szeretnék kihívni minden esetben, mert tartom magamat annyira jónak, hogy ezt meg tudom csinálni, van hozzá eszközöm, de mit tudom, én 2 éve nem csináltam ilyet, és most éppen nem vagyok magabiztos, akkor fogom, fölmegyek, és akkor el tudom olvasni. És azon az oldalon mondjuk ez lehet egy villanyszerelőnek nagyon szuper kiegészítés, mert hogyha nála találok ilyen tartalmakat, később, amikor komplexebb problémám lesz, de amúgy mindig visszatérően ott az ő oldalán nézem meg a szakmai vonalon, hogy hogyan tudnám magamnak megcsinálni azt az apróságot, utána már valószínűleg őt fogom elhívni a komolyabb munkára is, hiszen már megvan az a bizalom. És így egy szolgálatot nyújt nekem az az oldal, tehát mindig visszatérő látogató leszek, valószínűleg föl is iratkoznék, és már nem érezném ilyen nyomásnak azt, ha néha-néha kapok egy infót.
2: Egy nagyon jó ötletet adtál az újabb fejlesztésünkhöz, mert nekünk is nagyon sok olyan dolog van, amit szívesen megosztunk ingyenesen az ügyfelekkel, és régebben ugye voltak ezek a letölthető anyagok című dolog.
1: Hát a mai napig amúgy
2: ami oké, persze van keletje, de sokkal egyszerűbb lenne, hogyha mondjuk van ilyen, nagyon, nagyon sokszor vannak olyan kérdések, amikhez nem kellene egy tanácsadót megfizetni, még akár egy órában sem, hanem van néhány kérdés, mondjuk, mit tudom én, ugye nekünk nagyon sokszor csinálunk egy esélyegyelőségi képzést, vagy esélytervet, és rengeteg ugyanolyan kérdés jön vissza, és igazából nagyon szívesen megosztanánk egy ingyenes 3 perces videóban ezeket, és tényleg ez
1: és fontos, hogy oda,
2: igen, és hogy oda szoktatni úgy az ügyfelet, hogy a szakmai tartalomért jöjjön oda, és nem azért, mert most azt mondtam neki, hogy 3 hét múlva sorsolni fogunk egy ilyen kuponos bármit, úgyhogy én magam privátban sem gyűjtök semmilyen pontokat. Tehát, hogy én az a típusú vásárló vagyok, akinek nincsen gyakorlatilag soha semmilyen ilyen törzskártyája, meg ilyenje. Biztos vannak emberek, akik ezt nagyon szeretik, meg nagyon élik. Rengeteg ember ezt nem annyira használja. Tehát nem lehet azt kijelenteni, hogy ez minden emberre hatással van, hogy te ott pontokat gyűjtsél.
1: Hát, ja,
2: a Duolingon szeretem a pontgyűjtést, de sehol máshol nem igazán.
1: Nem, most, hogyha már pont bedobtad ezt, erre tök jó kapcsolódik ez az All Around the World című számunk, mert most vettem észre, hogy annyira jól elbeszélgettünk, hogy belefeledkeztünk itt a dolgokba, úgyhogy hallgassunk meg egy szuper számot, és utána innen folytatjuk.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
1: Ez az irány ma is egy új irány a webes vonalon. Nyilván, hogyha podcastként hallgatsz minket, akkor most így izgalmas lehet, hogy egy pici szünet után visszatérünk, és zene nincs benne, de hogyha itt a rádióban vagyunk, akkor ott nyilván egy tök jó emlékeztető, hogy még továbbra is itt vagyunk Ildivel közösen, és a weboldalakról beszélgetünk. A múltkori adásban ugye a marketing téma volt, és most a webes vonalon arra mentünk rá, hogy hogy lehetne, milyen lehetne, hogyha optimális valami, és itt is inkább mondjuk a saját megközelítésünket behozva, hogyha én mondjuk rálátogatok egy oldalra, akkor mik az első benyomásaim, hogyan, miként gondolkodom egy weboldalról, azok a színek mennyire ijesztenek meg, vagy nem ijesztenek meg, hogy mennyire változott meg a professzionális marketing szövegek weboldal versus úgymond azt mondanánk a kicsit ilyen barátias, beszélgetős, probléma megoldós ügyfélkommunikáció, amikor én fölmegyek egy oldalra, és azonnal megtalálom, amit szeretnék, és a lényeg az, hogy minél gyorsabban, minél könnyebben tudjuk azt a dolgot megtalálni, amit mi keresünk egy weboldalon, különben

0: fogunk ott maradni. Mit gondolsz?
1: Hát nekem még az a kérdés merült itt fel bennem, mert most nagyon a felhasználó oldalán ülök kényelmesen, hogy ugye kis tudással mindenki azt mondja magára, hogy ő tud weboldalt készíteni, mert ugye ott fejeztük be kicsit a szünet előtt, hogy vannak ilyen sablonok, ugye, amikből az ember össze tud rakni egy egyszerű célú, egyszerű honlapot. Hogyha téged megkérdeznek mondjuk arról, hogy ki milyen alapon válasszon magának weboldal készítőt, akkor neked erre van valamilyen gyors ellenőrző listád? Mondjuk én egy vállalkozó vagyok, és testnél vagyok veszve ebben a szakértői világban, nem tudom, hogy ki jó, ki nem jó, én csak azt mondom, hogy szeretnék egy honlapot, ennyit tudok, akkor mi alapján keressek, vagy hogyan megy ez ebben az üzletágban?
0: Hát elég vegyes, és amúgy a kérdés a szuper jó, nekem nagyon tetszik, már csak a megközelítése is, hogy te egy egyszerű hétköznapi emberként definiáltad magadat. Minél jobban tudod, hogy mire van szükséged, minél jobban otthon vagy abban, hogy mit szeretnél, annál jobban tudod szélesíteni azt, hogy kivel és mit szeretnél beszélgetni. Hogyha egy fejlesztővel beszélgetsz, vagy egy ilyen weboldal készítővel nevezzük így, akkor nagyon sokszor fontos szokott lenni az, hogy te tudd, hogy mit szeretnél, tudd, hogy neked ki az ideális ügyfeled, tudd, hogy mi a termékszolgáltatásodnak a, hát mondjuk azt a egyedi értékajánlata, vannak megfelelő képeid, nagyjából van egy elképzelésed, hogy nézzen ki az oldalad, mert hogyha ezeket nem tudod megmondani neki, hol legyenek a gombok, mik legyenek ráírva, akkor ő úgy csinálja, hogy te így elmondod valahogy, és akkor abból lesz egy ilyen valami.
1: Tehát ez kvázi olyasmi, mint a marketingnél, hogyha mondjuk én szeretnék egy honlapot, akkor fogok kapni egy kérdéssort. Mire válaszoljak, meg miket töltsek fel, meg mit szeretnék látni. Tehát igazából itt is igaz az, hogy azon a szinten, hogy nem tudom, hogy mit nem tudok, mondjuk ha ezen a szinten vagyok egy dologgal, akkor nem tudok megrendelést sem leadni egy külsősnek, ez igaz, nem? Itt is.
0: Nagyon-nagyon közelítünk hozzá, igen, mert azért úgy, mint a marketingben is, meg az online, meg a tanácsadói, meg bármifajta olyan szakmában, ahol most már egy, nem tudom, OKS képzéssel, vagy egy pár videót megnézve kijelenthetjük, hogy mi mivel foglalkozunk, nagyon könnyen bele tudunk esni abba a hibába, hogy a tömegben alig találunk meg olyan embert, aki ténylegesen tud velünk kooperálni. Én inkább abba az irányba mennék el, hogy mennyire tudunk jól kommunikálni, és mennyire értjük meg jól egymást azzal az adott szakemberrel. Mi nálunk például nagyon-nagyon fontos, és az egyik legnagyobb megkülönböztető erőnk, hogy nem nevezzük magunkat weboldal készítőnek, mert akkor nem is érezném magamat így identikusnak a mi céges szinten, mert mi megoldásokat nyújtunk egy problémára, egy lehetőséget fogunk fölvázolni. Tehát mi beszélgetünk veled elsődlegesen, hogy amúgy mit szeretnél. Arról én vagy a kollégák készítenek egy leírást. Azután jön egy olyan, hogy küldünk egy kérdőívet, és amúgy részben ismételve is van egy-két kérdés benne, ott is megválaszolod, vagy előtte, vagy utána, lényegtelen. Ez nem azért van, mert szeretjük az időnket elpazarolni, hanem szeretjük különböző nézőpontokból megnézni. Az elmondott szavak teljesen más, mint amikor kitöltesz egy úgynevezett ilyen briefet, kérdésekből, amiről amúgy azt se tudod, hogy mi a fene van ott.
1: Nem, ezt abszolút értem, és tényleg így szükséges, és amire még nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked erről mi a véleményed, hogy nyilván, amikor én vagyok szolgáltató, tehát szervezetfejlesztési projektet csinálok, akkor ugye én tartom kézben a határidőt, írok az ügyfelemnek, hogy ez lesz a következő lépés, itt fogunk tartani, itt tartunk, stb. Azt vettem észre, és lehet, hogy akkor nem jó szolgáltatóknál jártam, hogy amikor én vagyok az ügyfél, akkor is nekem kell menedzselnem a projektet. Ezt viszont én szívből nem szeretem, megmondom őszintén, hogy nekem kell fejben tartanom, hogy a weblap készítő ember mikorra mit ígért.
0: Hát ez szerintem minden szakmára igaz. Szinte mindenhol, tehát ugye rengeteg területen dolgozunk, ugye te is, meg mi is, és szinte mindenhol igaz. De
1: miért van ez szerinted, hogy az emberek ilyenkor, amikor szolgáltatóként működnek, akkor nem veszik ezt alapértelmezetnek, hogy nekik kell diktálni a tempót, és nem pedig az ügyfélnek kell értemenni az információért, meg a határidőkért.
0: Látod, ez nem mindig egyszerű. Szerintem a személyiségtípus befolyásolja a leginkább, meg a kommunikáció, ugye, amit régen volt egy adásunk.
1: Vagy a túlvállalás.
0: Az is. Benne van az is, hogy amikor hirtelen sok munka van. Én nekem van olyan projektem, ahol egy pályázatos munka, pályázat nélkül indultunk el. Jót szerettem volna a partneremnek azzal, hogy akkor neki nem kell úgy kifizetnie egy munkát. Bevállaltuk, hogy legyen pályázatból. Most az más kérdés, hogy ugye tudjuk, hogy melyik ez a pályázat, és nem is fizetik ki jelenleg a munkánkat még egy jó darabig. És kvázi ezzel terheket vontunk magunkra, neki sokkal jobb, viszont onnantól kezdve, hogyha egy ügyfél nem vagy kevesebbet fizet egy bizonyos munkáért, akkor már ő is úgy tekint rá, hogy igazából most mennyi dalat készül-e. Ha nincs időnyomás alatt, hogy figyelj, van egy projektem, és én szeretném, hogy a szeptemberre elinduljon, akkor simán be lehet esni ebbe a végeláthatatlan dolgokba, de volt olyan is, amikor hát most elmentünk nyaralni. Ugye ez egy kisebb KKV cég volt, elmenj nyaralni, és akkor így eltűnt 2 hétre. És mondtam neki, hogy figyelj, ezzel nincsen semmi gond, amikor visszajössz, neked eszedben ne jusson nekem írni egy levelet, hogy na amúgy hol tartunk, és mi a helyzet, és holnapra itt van már. Mert mondom, ha te elmész 2 hétre, utána ne engem stresszeljél ezzel, mert a kollégák sem nagyon értékelik azt, mert ugye kettő közt mindig van egy ilyen nyomás, főleg ugye én általában mindig középen állok, és hogy mindig, hogy is mondják, mint egy ilyen zajszűrő, meg csökkentő, próbálok ott mediálni az emberek között. És bizonyos ügyfeleknél nehéz ezt így megtalálni, hogy hogyan jó a kommunikáció, meg hogyan osszuk be az időt, mert általában elcsúsznak. Minél jobban tudja az ügyfél, hogy mit szeretne, annál könnyebb nekünk is a munka. Saját projektet tudok említeni, hogy ott egy komplett márkát, arculatot, weboldalt, szövegeket, egy kampányt csináltunk egy hónap alatt meg azt, amit mondjuk egy ügyfél munkában a már meglévő projektnél, meglévő márkánál, cégnél akár eltarthat 2-3 hónapig is. De szerintem inkább 3.
1: De ott az volt, hogy az ügyfél nagyon rajta volt azon, hogy ez gyorsan legyen.
0: Hát az a saját projektem volt. Tehát, hogy én tudtam, hogy mit akarok, hogyan akarom. Tisztán meg tudtam mondani, hogy mi legyen a végcél, tisztán volt kommunikálva mindenki felé, hogy pontosan mit szeretnék elérni, mikorra kell kész lenni mindennek, és így futószalagon végvittük. Viszont ugye fontos az is, hogy amit te is elmondta, milyen leterheltségem van egyik vagy a másik fél. Tehát kell egy ilyen átmeneti időszak, mi általában ilyen 3-8-7 közötti idővállalásokat szoktunk tenni, és attól függ, milyen komplex egy projekt. Azért nyilván itt megint mi egy befolyásoló tényező, hogy egyedileg fejlesztesz egy teljesen egy weboldalt, vagy valami sablomból kell dolgoznod, már előre megvannak a szövegek, vagy még azt is ki kell találni valakinek, megvan-e bármilyen háttéranyag, lesz-e fotózás, videózás, bármi, ami hozzá kapcsolódhat, kell-e készítenünk egy arculatot, az mennyire komplex, ténylegesen egy brandinget, egy márkaépítést kell végigcsinálnunk a nagykönyv szerint írva, hogy építsük föl a márkát, vagy csinálunk egy valamilyen arculatot, mert amúgy az ügyfél fogalma sincs, hogy merre milyen irányba áll, és nekünk kell ötleteket adni. Rengeteg tényező van szerintem.
1: Tehát akkor ezek szerint az is lehet egy probléma, hogy az ügyfél oldalon ők ezt nem egy projektnek tartják, hanem kiadtunk egy feladatot egy külsősnek, hogy legyen egy honlapunk, de az otthoni kapacitást nem számolták rá.
0: Tehát nem is érdekli. Ez olyan, mint amikor eljössz egy üzleti tanácsadásra, ez is egy jó példa szokott lenni, és én ott mondjuk kiosztok feladatokat. Uh-huh. És akkor azt mondja a végén a partner, mondjuk 2 hét múlva fölhívom egy ilyen visszahívásra, hogy megnézzük, hogy halad, én ezt szeretem így tartani, mert ez egy tök jó plusz szokott lenni, és hát neki, tehát volt már olyan, aki azt mondta, hogy neki azt hitte, hogy én ezt megcsinálom.
1: Aha, igen,
0: ez tök jó, de akkor nem nélküled, tanácsadásra nem kell jönni, hanem akkor béreljen föl valakit, aki egy kiszervezett, mint ez az úgynevezett interimként, most abban megcsinálja. Konkrétan van olyan partnerem, ahol több kört mentünk, így hónapok óta dolgoztunk már együtt, és a munkánk felénél mondtam neki azt, hogy figyelj, én azt érzem, hogy ez itt a falra hány borsó, ugye, vagy van egy ilyen csúnyán megfogalmazás, ez akkor szoktam azt mondani, hogy nagyon ki vagyok, ez a reszeljük a fingot.
1: Igen, világos.
0: Ez a semmit nem csinálunk, mindenki pazarolja az idejét, cserébe még fizetsz is érte. Én nekem bűntudatom van és lelkiismeret fordulásom, hogy azt hiszem, hogy nem jól végzem a munkámat, te meg fizetsz érte, és akkor még egyszer bűntudatom, hogy ezért még pénzt is kapok.
1: De akkor egy kicsit az is benne, hogy van egy ilyen impulzus vásárlás, hogy valaki így az elején ügyfél oldalon így nagyon ráfut, rengeteg ötlete van, tök együttműködő, csinálja, és utána így kifárad, mint hogyha valaki egy ilyen sprinter típusú futással akarna végigfutni egy kvázi középtávot, és ez a honlapkészítés, meg minden.
0: Nem számít rá, hogy mibe vágja a fejszét.
1: Igen, nem számít rá, hogy ez nem egy 100 méteres sífutás lesz, hanem ez minimum egy 2-3 ezer méteres, ahol más tempót kell futni, és inkább kiegyenlítetten kell ott lenni, és nem egy ilyen, na akkor üljünk össze, csináljuk meg, jaj, de Istenem, annyira kifárad benne, hogy a két hét
0: múlva nagyon jól elmondtad. Pont volt ilyen beszélgetésem egy partnerra, nekik volt egy weboldaluk, ez a kedvenc sztorim, amikor megnézek egy oldalt, beszélgetünk valakivel, és kiderül, hogy amúgy nemrég csinálták meg, én meg oda megyek, hogy figyelj, nem akartok egy újat, mert ez már úgy látjuk, hogy lehetne nektek jobb, hogyha lecserélném meg más, hogy az értékeiteket jobban kimutatná, és elkezdünk dolgozni, mert tetszik nekik az ötlet, van egy koncepció, megyünk előre, és rájönnek, hogy amúgy ők ehhez nem értettek, most sem értenek hozzá, és azért nehéz a projekt, mert lehet, hogy nem is értik, amit kérdezek.
1: Aha.
0: Vagy amit a kollégám kérdez, mert nem minden esetben szoktam mindenhol ott lenni, nem vagyok azért ennyire ilyen, hogy hívják ezt, osztódó típusú ember, de sokszor ott vagyok így a projektmenedzsmentben, és látom, hogy mivel szenvednek emberek.
1: Aha.
0: És olyankor muszáj vagyok oda menni, és rá kell szánnom plusz egy órát is akár bizonyos esetekben, hogy ott segítsek, mert látom, hogy el van akadva, és azt is látom, hogy a kommunikáció, hogyha egy szakemberrel beszélget valakivel, akkor ott is van egy ilyen, hogy nem tudja lefordítani. Bedobálnánk most ilyen szakszavakat, bármit, és az ügyfél azt mondja, hogy akár figyelj már, fogalmam sincs, miről van szó, segítesz. Vagy éppen nem is mondja, mert neki kellemetlen, hogy nem tudja. Csak azt érzi, hogy frusztrálódik.
1: Igen, de egyébként szerintem ezt a jelenséget, ezt mindenki elmondhatja magáról. Azt gondolnánk egyébként, hogy a jogászok meg a könyvelők biztos ebben kivételek, mert gondolom ő rájuk úgy hallgatnak, mint a jó Istenre, de majd el fogunk hívni jogászt és könyvelőt, akkor majd el fogja mondani, hogy ez náluk se így van, biztos vagyok benne.
0: Meg hogy kommunikál, igen.
1: Mert hogy ugye itt is az a nehézség, hogy a vállalkozók ugye általában megszokták azt, hogy ők már jó ideje függetlenek, nem igazán mondták meg nekik, hogy mit csináljanak, mi jó, mi nem jó, és nem mindenki bírja el azt az érzést, hogy bizonyos dologhoz ő egyszerűen nem ért, hogy ő a szakmájához jól ért, de van egy sor dolog a cégében, amiben ő nem szakértő. És akkor vagy az van, hogy megbíz egy külsőst, és arra ráhagyatkozik, hogy felvesz a cégébe egy olyan embert, aki azon a területen szakértő.
0: Igen.
1: És akkor átengedi a kontrollt azon a területen neki, és akkor ő megcsinálja a saját dolgát. Ez borzasztóan nehéz, és embereknek ez hosszú évekig tart, amíg valaki eljut oda, hogy ezt belássa.
0: Még egy nagy kulcsot tudok ehhez elmondani. Egy nagy tapasztalat, ez inkább szolgáltatói tapasztalat, meg azoknak szól, hogy bármilyen szervizt, szépen angol-magyarosan mondtam, bármilyen szolgáltatást így adsz vagy csinálsz, ha valaki egy magas értéket megfizet a munkádért, és nem alkudozik, nem kérdez vissza, sokkal könnyebb lesz vele együtt dolgozni, mint az, aki már az ajánlatadás után mindenben kérdezget, még egy kis kedvezményt, ezt, azt, amazt akar. Én már elkezdtem eljutni arra a szint, hogy olyankor inkább azt mondom, hogy figyelj, ne haragudj, de nem fogunk tudni jól együtt dolgozni, mert egyszerűen azt érzem, hogy te amennyit kérsz, hogy már most, akkor majd a munka során is, mivel te ezt az értéket már most magasnak érzed, akkor a maximumot, prémiumot akarod, és lehet, hogyha kimegyek egy külföldi munkát, megcsinálok, mondok egy számot, 10 000 euróért lehetne azt a munkát elkapni, itthon meg azt mondanád rá, hogy nem tudom, 1 000 000 forint, és már azt hittem, hogy ez 350 000 forint lesz, és akkor nyilván én is hittem sok mindent régen.
1: Igen, nem. Mostanában ez egy divat, ez a nem horror áron. Ugye mindig oda szokták kérni, hogy keresek weboldal készítőt nem horror áron. És akkor mondom, hogy ez mi az, hogy horror? Ez most megint egy ilyen divat lett.
0: És, hát meg és ugye ez a gyorsan, ez
1: gyorsan jót, minőségi. Gyorsan minőségit olcsol.
0: Igen,
1: hát persze,
0: valamelyik mindig sérülni fog, és ez örökké megmarad. És rengeteg minden van szerintem még itt is ebben a témában. Én szerintem lehet, hogy meghallgatnánk egy számot, és utána összefoglalnánk, hogy mi is történt, hogy hát mondjuk azt, hogy elhagytam az egeremet, úgyhogy megkeresem. Ilyen is ritkán van, de egy kis telefonline.

0: Rendszámváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Na és hát ugye visszatérve egy az utolsó pillanatokra, azt beszéltük, hogy egy kicsit így összefoglaljuk a mai napunkat, sőt, inkább azt mondanám, hogy Ildi, téged kérdeznélek meg, hogy neked, ha nem kapsz ettől a kérdéstől sokkot.
2: Nem, mindig egy nagy szemeket szoktam mereszteni, de hallgatlak, mi a feladatom?
1: Figyelj, kérlek szépen, foglald össze két mondatban a három legfontosabb dolgot, amit ma hallottál.
2: Oké, szóval a honlapnak nem az a funkciója, hogy a tulajdonosnak tessen, hanem az, hogy a látogatót ott tartsa és eladjon.
1: Igen.
2: Ez egy.
1: Igazából legyen ez egy. Okay. Jó. Akkor lehet három mondat is.
2: Akkor a második az az, hogy van 12 archetípus, amit most nem fejtettél ki, hogy mi ez. Nagyon-nagyon vizsgahelyzet. Az a lényeg, hogy a színek, meg a külalakja, külcsíne és a belbecse, azok ugye legyenek ugye összehangolva, de hogy feleljen meg annak az iparágnak, annak a mondani valónak, amit ugye így kinéztünk magunknak. Uh-huh. Ez mondjuk így a második, amit úgy tanultam, és az harmadik, ami nagyon fontos volt, ez az, hogy szövegek helyett és mellett, most már a képek helyett és mellett igyekezzünk minél több videós tartalmat elhelyezni, mert a videót szereti amúgy a keresőmotor is, majd erről beszélünk, meg a Google is, meg mindenki szereti, de főleg a felhasználók.
1: Hát ezt nem tudom így megerősíteni.
2: Nem tudod megerősíteni. Akkor majd egy másik szakértővel cáfoltatom, de az a lényeg, hogy a videó az legyen szintén rövid, akár, és ne a céget mutassa be az 1960-as évektől napjainkig, hanem az is legyen üzletszerzés fókuszú.
1: Igen. Na? Picit beledobnék, hogy itt az archetípusról beszéltél, amúgy ez egy érdekes dolog. Ez a Carl Gustav Jung volt, amúgy ez egy pszichológus volt, aki ezt így megfogalmazta, kitalálta, és erről majd külön beszélgetünk szerintem, mert most ide nem férne bele, de ennek a 12 fő archetípusnak amúgy az a célja, hogy van különböző embertípusok, amik különböző szavakra, melléknevekre, meg színekre hogyan reagálnak, és ugye van, mint mondjuk a bölcs, vagy a gondolkodó, ami gondolkodó például lehet mondjuk a Google is. Ugye, aki helyettünk, és nem is a gondolkodó, bocsánat, ez a bölcs kategória, aki helyettünk egy csomó mindent megmond, és mindig kitalál. És ugye, hogy abba az archetípusba, ott hogyan tudnánk éppenséggel ebbe a témába reagálni. Tehát, hogyha te mondjuk egy ilyen nagyon ebbe a kategóriába, Google kategóriába sorolnád magad, akkor te neked azt a színvilágot kéne használni, azt a fajta kommunikációt, azokat a szavakat, vagy éppen mondjuk te egy lázadó vagy, az a Harley Davidson mondjuk, ahol azok a színvilágok vannak, ahol mindig megvan ez a fajta ilyen, te ezt mondtad, akkor tudja, hogy a másik irányba megyek.
2: Ja, most megértem, akkor te a Jungnak az archetípusaira gondoltál, akkor azt hittem,
1: mert az a színekhez is kapcsolódik.
2: Jó, most már értem, mert azt hittem, hogy ez valami weboldal archetípusok, hogy az ilyen
1: ne.
2: Tehát akkor ez egy Jungiános alapok. Igen. Jó, már szuper.
1: Hát ezt most muszáj gondoltam, ami bedobom, hogy legyen egy kicsit tisztítva, de hogy összességében amúgy rengeteg minden van, amiket mondtál, nagyon jó. Én az, hogy a videó, amellett ugye nagyon fontosak ezek a belső leírások is, meg a szöveges tartalmak, mert egy videóból önmagában a kereső nem sok mindent talál. Tehát ott is például megmondja, hogy egy fotót fölteszel az oldalra, akkor ugye oda kell írni alá egy ilyen úgynevezett meta leírást, ami megmondja, hogy mi van azon a képen, mert a kereső az nem nézi meg, hogy fú, milyen szexi nézel ki azon a fotó, hanem azt nézi meg, hogy ott a képen mi van, milyen öltöny van rajta, nem öltöny, ott van egy alma a képen, üzleti környezetben vagy sem. Én szoktam amúgy ezekkel a metaleírásokkal játszani, hogy direkt úgy írom meg, hogy az még segítse az én pozícionálásomat ilyen szempontból.
2: De egyébként nekem az a legfontosabb a mai adásban, hogy fordulj szakemberhez ebben a témában is.
1: Hát, tehát, ha nem akarsz nagyon sok órát
2: szint,
1: rá.
2: Igen, egy bizonyos szint fölött. Ne add egy bizonyos szint alá. Tehát inkább így, értem, hogy lesz is lehet skálázni, hogyha tényleg nagyon komolyak a szándékok a honlappal, és a honlap az egy direkt üzletszerző eszköz, akkor ezt azért ne tákolgassuk itt saját magunk.
1: Picit edukált magadat abból a szempontból, hogyha beszélsz, hogy valakivel, aki szakértőnek nevezi magát, akkor meg tud ítélni, hogy ő mennyire mit fog csinálni. Meg tud, hogy mik vannak, milyen lehetőségek vannak, mert úgy nagyon könnyű, tehát tudom, hogy akarok egy 41 cipőt, elég sok 41 cipő van, sok márka van. Oké, de mi a célja annak a cipőnek? Ha megjelensz egy gálán, akkor szerintem egy ilyen sportcipőt fogsz, ha elmész a strandra, akkor valószínűleg egy papucsba mennél inkább, mint egy nem tudom. Igen, igen. Télen, nyáron, ugye, vagy túrázásra, flip-flopba. Már mondjuk a ausztrálok lehet, hogy úgy mennének. Úgyhogy rengeteg minden van, ami így a weboldalhoz kapcsolódik, és most inkább próbáltunk tényleg meg olyan szemszögből ezt a témát megvilágítani, hogyha én felhasználó vagyok, akkor miket érzek, meg mik vannak bennem. Szerintem ez segíthet akkor is, hogyha te éppen mondjuk nem felhasználó vagy, hanem egy saját weboldalad van, hiszen ebből a megközelítésből is könnyebben tudod a saját oldaladat is megnézni. Segíthet abból a szempontból is, hogy én felhasználóként mit nézzek, mit ne nézzek egy oldalon, mennyire érezhetem magam biztonságban, most nyilván nem úgy mondanám, hogy igen, keresd az adatvédelmet, és ott a GDPR és a ilyen link meg olyan dolgokat, nyilván ezek is nagyon fontosak, meg legyenek meg, de azért egy biztonságot adnak, mondjuk be, halljuk be tényleg. Úgyhogy ez a téma a mai napon a weboldalakkal kapcsolatban ennyi lett volna szerintem, még biztos, hogy fogjuk folytatni, mert itt még vannak különleges rejtett kincsek, amit azért jó tudni, és ezzel szerintem tudunk segíteni, nem csak annak, aki mondjuk megcsinálhatja akár potenciális a te oldaladat, hanem mondjuk annak is, aki szeretne egy új oldalt csinálni, és kis eligazítást vár. Jövő héten, ha jól sejtem itt az adás struktúránkban, akkor valószínűleg a marketing, online marketing vonalába fogunk egy picit mélyebben belemenni. Ott valószínű, hogy én nem is biztos, hogy itt leszek, viszont az biztos, hogy lesztek itt hárman, Ildi. Úgyhogy arról akarunk-e valamit mondani, vagy inkább a szokásos módon majd meglepetés és meg lesz
2: hát,
1: minden?
2: Úgy leszünk hárman, hogy igen, hogy lesz egy technikai segítségem, és lesz egy könyv, egy olyan vendégem, aki igazából összehozott minket a rádióval, úgyhogy nekem nagyon különleges személy, úgyhogy meglepetés vendégünk lesz.
1: Na és akkor az azt jelenti, hogy nem csak az online marketingről lesz szó, hanem igazából arról is, hogy mi hogy kerültünk ide, így meg van. Hogy miért vagyunk itt, és milyen szuper. Hát nagyon sajnálom, hogy lehet, hogy majd valahogy benézek, vagy betelefonálok itt.
2: Ezt akartam mondani, hogy eszedbe se jusson, hogy most hirtelen ránk tölt a telefon. Ez is, István egyébként nem csak szemtelenül jóképű, hanem nagyon-nagyon durván provokatív is tud lenni, hogyha nem éppen itt ül, képes rá, de majd nem veszem észre, hogy csörög a telefon. Ja. De nagyon fogsz hiányozni, de aztán utána 2 hét van megint együtt.
1: Hát figyelj, lehet, hogy meg tudjuk oldani, sose lehet tudni.
2: Így van.
1: Úgyhogy szuper. Hát köszönjük szépen a mai napon is a figyelmet, meg reméljük, hogy nagyon sok hasznos információt talál benne mindenki, és hát kívánok mindenkinek egy szép estét. Vigyázzatok magatokra, itt Ildi közösen, jó utat hazafelé, aki még hazafele tart, és legyen egy csodás pihenésünk mára. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: poptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Zdarovjé! Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Go ahead, Romeo. Do your thing.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n. I am the goal.

0: popperisznye.hu.
1: Ez egy újabb sláger.
2: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Postalis nyakon.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.postalisnyakon.hu.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.